0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervel. Olvasható a videó mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. Halak pusztulnak a Tihanyi belső tóban, melynek vízszintje az elmúlt időszakban látványosan visszahúzódott. A szakemberek szerint a jelenség hátterében oxigénhiány állhat. A pusztulás elsősorban az invazív, vagyis nem őshonos ezüstkárász állományt érinti, amely nagy számban van jelen a tóban. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park közölte, hogy megkezdték a kárelhárítás megszervezését. A halpusztulás azért is kelt különös aggodalmat, mert a belső tó az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, és olyan partszakaszok, iszapmezők, valamint mederrészek kerültek felszínre, amelyek hosszú évek óta nem voltak láthatók. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy a problémák mögött nem csak a csapadékhiány és az aszály állhat, hanem a Tihanyi vízrendszerben zajló összetettebb változások is szerepet játszhatnak. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestről a Bajnokok Ligája mérkőzés helyszínéről. A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arsenal rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A 8 gyermekes rock legendáról egyébként az is kiderült, hogy a döntőre 40 éves és 9 éves fiaival látogatott ki.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.

0: Vodafone. Nagyot szól!
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem

0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz. Mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. Halak pusztulnak a Tihanyi belső tóban, melynek vízszintje az elmúlt időszakban látványosan visszahúzódott. A szakemberek szerint a jelenség hátterében oxigénhiány állhat. A pusztulás elsősorban az invazív, vagyis nem őshonos ezüstkárász állományt érinti, amely nagy számban van jelen a tóban. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park közölte, hogy megkezdték a kárelhárítás megszervezését. A halpusztulás azért is kelt különös aggodalmat, mert a belső tó az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, és olyan partszakaszok, iszapmezők, valamint mederrészek kerültek felszínre, amelyek hosszú évek óta nem voltak láthatók. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy a problémák mögött nem csak a csapadékhiány és az aszály állhat, hanem a Tihanyi vízrendszerben zajló összetettebb változások is szerepet játszhatnak. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestről a Bajnokok Ligája mérkőzés helyszínéről. A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arzenál rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A 8 gyermekes rock legendáról egyébként az is kiderült, hogy a döntőre 40 éves és 9 éves fiaival látogatott ki.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: ez a Megafon.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: emberi szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: De rabolják.
1: 4 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz. Mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. Halak pusztulnak a Tihanyi belső tóban, melynek vízszintje az elmúlt időszakban látványosan visszahúzódott. A szakemberek szerint a jelenség hátterében oxigénhiány állhat. A pusztulás elsősorban az invazív, vagyis nem őshonos ezüstkárász állományt érinti, amely nagy számban van jelen a tóban. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park közölte, hogy megkezdték a kárelhárítás megszervezését. A halpusztulás azért is kelt különös aggodalmat, mert a belső tó az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, és olyan partszakaszok, iszapmezők, valamint mederrészek kerültek felszínre, amelyek hosszú évek óta nem voltak láthatók. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy a problémák mögött nem csak a csapadékhiány és az aszály állhat, hanem a Tihanyi vízrendszerben zajló összetettebb változások is szerepet játszhatnak. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestről a Bajnokok Ligája mérkőzés helyszínéről. A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arzenál rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A 8 gyermekes rock legendáról egyébként az is kiderült, hogy a döntőre 40 éves és 9 éves fiaival látogatott ki.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
1: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázsné Cservenák Ildikó, a balassagyarmati városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Borenszky Ervin önkormányzati képviselőt hallják.
3: Eddig olyan 1500-600 körüli edény került kihelyezésre, és nagyon sok olyan ember van a városban, akinek nyilván kellene, de nem igényelte, nem ment el az adott időpontban. Tudjanak róla az emberek, hogy van ilyen lehetőség. A mostani rendeletben is, de hangsúlyozottan mondanám most ezt a szelektív gyűjtőedényt, sokkal kulturáltabb, sokkal kezelhetőbb a dolog, és én úgy hiszem, hogy ha csak a szomszédainkban terjesztjük ezt, én újra megpróbálom, mert nekifutottam, volt, aki nem értette igazán meg, de minél többször megpróbáljuk ezt, akkor elfogy ez a 1800 körüli edény, ami még van.
2: A salgótarjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezető Krejcsi Bálint Godó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a tarjáni gyerektábor felújítás előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Krejcsi Bálint úgy fogalmaz, a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az Erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki. Továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált, a Novograd-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a salgótarjáni kormányzat fizet meg. Gudó úgy vélte, Nonprofit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított, a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Krejcsi Bálintot Salgótarján polgármesterét hallják.
4: Turizmus kapcsán nem ez az egyetlen lehetőség. Ezzel az Európai Területi Társulása más ajtót nyílhatnak meg pályázati forrásra. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem vettünk részt semmilyen turisztikát elősegítő pályázati forrásnak a megkeresésében, ez további lehetőségeket ad. Az, hogy ilyen összetételű ez a Kft., az nem az én döntésem volt, és nem ennek a városvezetésnek volt a döntése. Tehát ebben nem tudok nyilatkozni, hogy ott korábban mi volt a terv, abban tudok nyilatkozni, hogy most mi a terv. Európai Területi Társulás eddig nem volt. Most az engedélyek megvannak, és én bízok benne, hogy nagyon rövid időn belül bejegyzésre kerül az Európai Területi Társulás. Ennek még vannak feltételei és különböző folyamatai. Amint ez megtörténik, más egyéb forrásokhoz is hozzá tudunk jutni. Ez a cél.
2: Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Kovács Gyula szociálpedagógust hallják.
0: Központi témája az atipikus rendellenességek, illetve a neurodiverzitás volt, ami egyre inkább megjelenik a közoktatásban, és úgy gondoltuk, hogy a szakmának a leghitelesebb karakterét fogjuk elhívni, professzor Gyarmati Évát, aki segített nekünk megérteni ezeknek a biológiai vetületeit, ezeknek a különböző rendellenességeknek, illetve gyakorlati segítséget is kaptunk tőle az előadásnak a második részében.
2: Több nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipuinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátonyterenyei járásban, szerdán a Salgótárjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. A Salgótarjánban első alkalommal megrendezett medvéshegyi kerékpáros maratonon 7 nógrádi kötődésű dobogós eredmény született. A 217 rajtoló között a 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati Úszni Jó Klub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba Koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Hercegnémró teljesítette elsőként. A Master egy rövid távon második lett a szintén salgótarjáni SHKE mezét magára húzó Omaszta Sándor. A Master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs. Master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila.
5: Időjárás.
2: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
1: Közlekedés.
2: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok.
6: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Vodafone. Nagyot szól!
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázs Négy Cservenák Ildikó, a balassagyarmati városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Borenszky Ervin önkormányzati képviselőt hallják.
4: Eddig olyan 1500-600 körüli edény került kihelyezésre, és nagyon sok olyan ember van a városban, akinek nyilván kellene, de nem igényelte, nem ment el az adott időpontban. Tudjanak róla az emberek, hogy van ilyen lehetőség. A mostani rendeletben is, de hangsúlyozottan mondanám most ezt a szelektív gyűjtőedény, sokkal kulturáltabb, sokkal kezelhetőbb a dolog, és én úgy hiszem, hogy ha csak a szomszédainkban terjesszük ezt, én újra megpróbálom, mert nekifutottam, volt, aki nem értette igazán meg, de minél többször megpróbáljuk ezt, akkor elfogy ez a 1800 körüli edény, ami még van.
2: A salgótarjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezetők Reicsi Bálint Gudó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a tarjáni gyerektábor felújítása előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Reicsi Bálint úgy fogalmaz: a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki. Továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált, a Novograd-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a salgótarjáni önkormányzat fizet meg. Gudó úgy vélte, Nonprofit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított, a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
5: Turizmus kapcsán nem ez az egyetlen lehetőség. Ezzel az Európai Területi Társulása más ajtót nyílhatnak meg pályázati forrásra. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem vettünk részt semmilyen turisztikát elősegítő pályázati forrásnak a megkeresésében, ez további lehetőségeket ad. Az, hogy ilyen összetételű ez a Kft., az nem az én döntésem volt, és nem ennek a városvezetésnek volt a döntése. Tehát ebben nem tudok nyilatkozni, hogy ott korábban mi volt a terv, abban tudok nyilatkozni, hogy most mi a terv. Európai Területi Társulás eddig nem volt. Most az engedélyek megvannak, és én bízok benne, hogy nagyon rövid időn belül bejegyzésre kerül az Európai Területi Társulás. Ennek még vannak feltétele és különböző folyamatai. Amint ez megtörténik, más egyéb forrásokhoz is hozzá tudunk jutni. Ez a cél.
2: Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Kovács Gyula szociálpedagógust hallják.
0: Központi témája az atipikus rendellenességek, illetve a neurodiverzitás volt, ami egyre inkább megjelenik a közoktatásban, és úgy gondoltuk, hogy a szakmának a leghitelesebb karakterét fogjuk elhívni, professzor Gyarmati Évát, aki segített nekünk megérteni ezeknek a biológiai vetületeit, ezeknek a különböző rendellenességeknek, illetve gyakorlati segítséget is kaptunk tőle az előadásnak a második részében.
2: Több nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipoinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátony-Terenyei járásban, szerdán a Salgótváriániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. A Salgótarjánban első alkalommal megrendezett medvés hegyi kerékpáros maratonon 7 nógrádi kötődésű dobogós eredmény született. A 217 rajtoló között a 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati Úszni Jó Klub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba Koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Herceg Némrút teljesítette elsőként. A Master 1 egy rövid távon második lett a szintén salgótarjáni SHKE mezét magára húzó Omaszta Sándor. A Master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs. Master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Időjárás. Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
2: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
7: Ez egy hétfő reggeli és június 1-i taps, kedves hallgatók. Itt vagyunk, ragyogunk. Jó reggelt kívánunk. Norbikám, bőszen bólogat, mert hogy együtt biztjük ma a műsort.
8: Pontosan ígyben, és nagyon pontosan megállapítottad a dátumot, ennek nagyon örülök, különös tekintettel azért, mert nekem erre általában nagy szükségem van, soha semmilyen szintű fogalmam nincs arról, hogy éppen hol járunk dátumilag, de ez nem probléma. Igen. Viszont ezt megjegyeztem azért a korábbiakból, hogy milyen szerencsések vagyunk most azzal, hogy pont hétfőre esik, és pont
7: én ezt nagyon szeretem.
8: És pont, hogy milyen remek kezdés ez egy hónapnak.
7: Én ezt nagyon szeretem, ráadásul azért is, mert hogy ma van a tej világnapja.
8: Te nem csak teljes, de komoly tejtermékes csávó vagy.
7: Én nagyon szeretem a tejet.
8: Jó, amúgy én is szeretem.
7: Én simán két nagy begrével simán ötletet az úrítani.
8: Most nem tudom eldönteni, hogy én most laktózérzékeny vagyok-e, vagy közel vagyok hozzá, én vagy éppen arra tendálok.
7: Fingat?
8: Inkább ilyen puffadásról tudnék beszámolni, de az sem egyértelmű.
7: Aha.
8: Ez persze senkit nem érdekel, jobb, hát, ha a névnaposokról beszélünk.
7: Figyelj csak, nem az csak az, hogy van egy társunk, aki olyannak a foglalkozik.
8: Erre tudná választ?
7: Lehet. Mindegy, nem akarok kitárulkodni, de legyen szó ennyiből. Na, úgyhogy...
8: Ha a társunk hallgatja, akkor legközelebb úgy fog ide bejönni, hogy hallottam, hogy te neked kéne menni egy testre.
7: Milyen hülye vagy, miért nem szóltál?
8: Itt ülünk és nem szólsz.
7: Igen. Na, jó van, tényleg akkor névnaposok.
8: Pontosan így van. Tünde, Konrád, Angéla, Torda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon, Fortunát, boldog névnapot nektek.
7: Az igen, szépek ezek a napok. Igen, na, mivel fogunk ma foglalkozni? Egyrészt egy picit beszélgetünk a házépítésről. Mert hogy egy pár nappal ezelőtt is, ez el volt egyébként rakva ez a kis posztocska nekünk, az egyik balassagyarmati önkormányzati képviselő Győri János volt az, aki hát egy kicsit kritikával illette azt az épületet, amely balassagyarmaton ott a Sipeki Balázs utca egyik oldalán, a Szabolőrinc általános iskola mögött épül, mert hogy nincsen neki, tehát a teteje az lapos, tehát lapos tetős, nem pedig ugye ilyen tetős.
8: Lehet, hogy el van kapkodva ez a kritika, és még esetleg nem fejeződött be az magánépítkezésről beszélni?
7: Igen. És ugye az, hogy az utca képet, ugye, mert az összes többi, az olyan, hogy ez
8: sátortetős,
7: ez pedig nem, és akkor nem jól néz ki. Úgyhogy erről beszélgetünk egy picit majd, mert hogy például én találtam egy friss, hogy mondjam, ilyen tájékoztatót, például a Berkenyén, mert ott pont a helyi építési szabályzatot, meg a településképi rendeletet is módosítják. Aha. A kerítés kialakítástól kezdve az épület méretén át, tehát mindent.
8: Egységesítés.
7: Igen, ugye hát svábok is ugye azért a precizitás, a szépség az nagyon fontos számukra. Úgyhogy kicsit beszélgetünk erről, hogy bele lehet ebbe szólni, meg hogy akármit építhetsz-e vagy nem. Ugye ez egy érdekes kérdés. A másik pedig egy petíció, amelyet elkezdtek itt a várciak és környékiek aláírni, mégpedig az Észak-Pesti és Nógrádi utcakaszok sürgős és teljes körű felújításáért. Ez Vácrát-Penc, Penc-Keszeg megyehatár, Cseresi elágazás és Alsó-Petény belterülete. Egy ilyen közös aláírásos történet van, aminek hát az indítója az nem más, mint Pataki Gábor, úgyhogy Gábor fölhívjuk majd nem sokára, hogy mégis mennyire gáz, meg hogy tényleg mit akarnak. Milyen azt akarják elérni, hogy
8: rendes útjaik
7: legyenek. De hogy itt azt írják, hogy gépjárművek védelme, turizmus gazdaság, motorosok védelme,
8: baleset védelme,
7: közlekedés biztonság, tehát hogy ez mindig nagyon gáz, úgyhogy ezzel akarnak majd foglalkozni, hogy akkor ez legyen meg. Úgyhogy egy picit ráerősítünk erre, hogyha akár itt is hallják a döntéshozók a hangunkat, akkor át tudunk egy picit pozitívan befolyásolni. De nagyjából ennyi, jó?
8: Jó lesz.
7: Így állunk össze, úgyhogy indítjuk a reggelt, jönnek a megaslágerek. Örülünk, hogy itt vagytok.

0: akkor a zenei hírrel folytatjuk is, aki most tekert ránk. Hello, hello! 1971. június 1-je van. Gézzetek el!
1: Jó? 71. június 1-je?
0: Így van. Június 1-je van, mert ugye 7 van, akkor 70-es évek. És hát mi történik? A Mississippi állambeli Tupelóban található kétszobás viskó megnyitja kapuit látványosságként a nagy közönség előtt. Vajon ki lakhatott benne? Kérdett ez a uralkodó király, akinek a pecóját megnyitják, és hát érted? Tehát, hogy ahol lakott gyerekkorában az a putri, még az is egy látványosság lesz gyakorlatilag.
1: Hát sőt, mi az, hogy?
0: Sőt,
1: mi hát az, én látni hogy? Kell, hogy honnan indult.
0: Igen, tehát király. Hogy ezzel megőrülsz, úgyhogy jön a gyerekkorával kapcsolatban akkor pár érdekesség, ha már itt ugye a mai napon 71-ben Tupelóban ez a kis kétszobás viskócska, ez megnyílik a nagy közönség előtt.

0: 넓이
1: 내 숙소리에 나갈 때면 뉴도 탐스나
0: 이게
1: 그 뭐야?
0: 에이 말고 세 대미 그러면 뭐 비닐 맥반한 못 보고 뭐 이렇게
1: 그냥 돌고 메스트 메스니까 그이니까
0: 이게 너 우리 미시시피밴 아케츠바스 베스 메디니까 우리 마이 나폰 és hát ugye igen, a gyerekkor Elvisnek azért messze volt a csillogástól.
1: Hát igen.
0: Mert ott nagyon szegénységben éltek, gyakran egyik fizetéssel a másikra tengődtek, ugyanakkor a helyi templomban hallott gospel énekek nagyon hatottak a kis Elviskére, és ugye ez a hangzásvilág is azért később a pályáján elkísérte, és hát nem véletlenül mondják azt, hogy hát a stílusának a lelke az a templomi kórusokban született meg, és hát az első hangszerét egy gitárt még kamaszként kapta, de nem volt különösebben egy csoda gyerek, ami Preston, hanem csak imádott gyakorolni. Leszett a rádióból a blues-t, a country-t.
1: Az jó.
0: És az elég. Tehát, hogy ennyi, és ez keveredett aztán később az ő rock and roll-jával, és egy helyi énekversenyre jutott be 12 évesen. Inkább az ő bevallása szerint azért, mert félénk volt, és a zene mögé akar bújni, mégis egy nagyon-nagyon brutálisan jó produkció lett. Nem a technika miatt, visszaemlékezésképpen, hát, nem azt, hogy szépen énekelt, hanem a töltet.
1: Előadás.
0: A töltet, az előadásmód, az már 12 évesen is gyakorlatilag a kisújjában volt.

0: milyen szép, ugye, hogy aztán világsztár, meg minden, és nem a tankönyv szerinti tudás volt a lényeg, hanem az, hogy mi van bent, és ugye ezek a gyökerek, ezek a tupelói Poros utcában
1: indultak.
0: És mind ott vannak.
1: És még mindig ott vannak. Tényleg ez még most is betekinthető nyilván.
0: Szerintem igen.
1: Ha egyszer ott járunk, akkor fogunk mellékelni képeket ehhez a beszélgetésre.
0: Mindenképp.

0: Mi minden történt június 1-én, ebből adunk egy kis ízelítőt nektek, kedves hallgatóink. Jó rádiózást kívánunk, aki, akinek, vagy akik most... Tudjátok, nap mindenkinek!
1: Szerintem képben vannak a hallgatóink.
0: Igen, aki úton van, már az óvatosan. Na,
1: így.
0: Ugye mondtuk, hogy egy tejvilágnapja van ma, és hát ha már itt ilyen építéses, útfelújításos napunk van, azért mondjuk megemlítjük azt, szépen szerkesztett ívben. 1882-ben a mai napon a Nyugat-Alpok egyik átjárójában megnyílt az Olaszországot Svájccal összekötő vasútvonal. Ezt úgy hívják, hogy Szent Gotthárd hágó, és azonok megnyílik ez. 1155 méter magasban építették föl, 1234 híd és 80 alagút segítségével.
1: Még egyszer várjunk pillanat.
0: 1882-ben vagyunk, csak úgy mondom.
1: És 1234
0: igen.
1: Híd és 80 alagút, mit csináltak azok az emberek ott? Úristen!
0: Látjátok?
1: És az azóta felteszem, működik
0: is. Szerintem.
1: Nos.
0: Igen.
1: Hát, igen.
0: Lesznek kérdéseink a
1: most felújításos téma kapcsolatban?
0: Vagy példáink, vagy mintáink, sarokköveink?
1: Igen, mindegy, na, jól van.
0: Megalakul ma az első magyar filmvállalat 1911-ben. Igen. A Víg Színház szereplőgárdájával működött egyébként jó részt, 11-12-ben. Haladi Miklós volt ennek a direktora, és rendezője Gót Sándor lett, és 14 egy-két tekercs hosszúságú filmet készítettek viszonylag rövid idő alatt. Hamar csődbe ment a gyár, meg a filmvállalat, mert hogy tehát hülyék voltak hozzá. Ennyi volt a lényeg.
1: Igen, kár egyébként, meg elkezdtem onnan lelkendezni, hogy nagyon sokszor mondjuk, hogy mi mikor térünk vissza Európába, meg hogy most megint végre ott vagyunk, mint eddig nem tudom, hol lettünk volna. Ezek az aprócska próbálkozások, hogy 1911-ben például, itt már ugye egy ilyen világ színvonalú dolog működött, még a kevés ideig is, hát, mert butuskák
0: azért,
1: voltak.
0: Azért a meg a hollywoodi filmstúdiókat is
1: azt mind magyarok csináltak, tehát igen. Alapvetően ezen ugye mindig úgy emelem a kis fejecskémet, hogy hát ilyeneket mi már tudtunk akkor igen. is.
0: Csak hát ott lehet, hogy valami elsikott abban a kis cégben.
1: Az nem jött össze,
0: cégben.
1: De sok igen. minden más egyébként nagyon jól működött.
0: Na, megnézzünk egy régi Nógrádot akkor ennek örömére.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1989, hát június elejé a cikk, kedves hallgatók, nem akarunk elmenni szó nélkül mellette, mert hogy ez mind a mai napig van, mégpedig az utolsó nap, vagyis a diák juniális.
1: Tényleg.
0: Ugye arról szól itt a cikkecskénk, ez 1989-es, ugye Balassagyarmati Kézbizottság és a Mixált Kálmanőrési Központ immár a harmadszor rendezte meg a város középiskolásainak az utolsó tanítási napon a diák juniálist utolsó nap címmen a reggeli közös kocogás után a Palosszligetben kezdődhetett az egész napos vidámság. A Batthyány János Honvéd Kollégiumban wow, Afrikáról szólt úti beszámoló, ezután pedig beszélgetni hívták a fiatalokat a szexről és a szerelemről.
1: Na látod ezt?
0: Wow!
1: 89 áttörés.
0: A szabadtéri színpadon az Aranypálma Butik ruháiból diákmondokként bemutatót tartottak, az este pedig zene szólt, mert hogy az Erogén Zóna, a Kino Puskin, a Sting és a technikai szünet lépett a színpadra.
1: Komoly. Hát ez már egyébként ezt most így nagyságrendileg programokat, hogy felsorolt, tehát így kb. Így megidézi a jelenlegi utolsónapos dolgokat.
0: Már recseg ropog minden, gondolom.
1: Hát vastagon.
0: 89 júniusában. Tehát, hogy, de hogy ilyen lazán, tudod, ilyen Kinopuskin, meg beszélgessünk a szerelemről.
1: Ez a kisnek a legutolsó megmozdulásai közé tartozott. Szinte egészen bizonyos.
0: Igen.
1: Én akkor nem is gondoltam, hogy ez annyira új. Akkor mi voltunk? Ez volt a harmadik, 89-ben.
0: Igen.
1: Milyen volt a második? Ezek szerint, ami
0: nem, balagásunk. Nem emlékszel rá? Nem voltál ott mi? Csak bemúltál papírba, azt dolgoztál, szegény gyerek.
1: Nem tudom, mivel voltam elfoglalva, de nem biztos. Valószínű ott voltam, de úgy, hogy
0: nem maradt meg benned.
1: Úgyhogy ennek a bulizós részében este bizonyosan nem vettem részt. Lehet, hogy jöttem-mentem itt a felvonulás szakaszokba, sőt, az egészen biztos, nyilván az ember ebben nem húzta ki magát, meg ebben biztos, hogy benne voltam, de valószínűleg sutácskán éltem én ezt a dolgot meg, akkor nem voltam valószínűleg eléggé szabadult hozzá, hogy arra emlékeznék.
0: Igen. Én emlékszem rá, hogy nekünk milyen volt a diák juniors. Vonultunk.
1: Na?
0: Azt tudom.
1: Na? Igen. Igen. Túl sok mindenre nem emlékszel.
0: Az semmire
1: egy kicsit túlzás volt, amikor egy azt mondtad, hogy te emlékszel.
0: Egy dologra emlékszem, hogy mentem éppen Palóci Arnold mellett.
1: De az már másnap reggel volt.
0: Nem, éppen társammal mentünk, és ott, ahol itt a kínai büfé van, ugye így vonultunk így a művelési központtól, mint Szent Gyurgyi, és ugye mentünk, és akkor egyszer csak így megnyílt az út előttünk, nem tudtuk, hogy miért.
1: Bibliai módon.
0: Hogy azért, ugye, mert hogy valami lovas felvezetés volt, és szarva a utca már, és így mentünk, tudod, és így van már hely, tudod, menjünk, tudod, ezt akkor majdnem berej, tele volt ott gránátozva. Ez valamiért megmaradt, mert valami poén lehetett ott szerintem egy geg, és akkor ez így megmaradt, de hogy mi történt a Diák Juniálison?
1: Hát,
0: fogalmam sincs.
1: Aminek meg kellett történnie, az megtörtént.
0: Nem tudom.
1: Nyilván hangosak voltatok, amikor kellett, vidámak, amikor kellett.
0: Igen.
1: Aztán aludtatok egyet, amikor kellett.
0: Igen, úgyhogy megyünk, és akkor...
1: Nem alszunk.
0: Nem, ébresztünk.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
6: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
7: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
6: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
8: Az enyém az erő!
9: Az univerzum védelmezői.
10: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
6: Piszak jó.
9: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.

0: Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az árak elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
4: Reklámot hallottak.
5: 7 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázsné Cservenák Ildikó, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A Balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amelyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormány oldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében, míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóba világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban.
3: Időjárás.
6: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
6: Víz és csatorna veszeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik. A munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.
5: 7:03, ezek voltak a hírek. Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat, akik most tekertek volna ránk. 95.7, 91.9 és megafonfm.hu. Norvégám, jó reggel.
7: Sziasztok, szép reggel.
5: Ketten vagyunk, akinek most a friss információ. Hát nem lehetünk mindig négyen.
7: Nem, de igyekszünk párosan. Tehát ez nagyon fontos. Tehát 2-4, a 6 még sose sikerült, azt hiszem.
5: Igen.
7: Nem is cél.
5: Nem? Hát már így nem bírok veletek, mikor tudom, négyen vagyunk.
7: Tudom, tragédia.
5: Igen, na, jó van, 2026, június 1 van, hétfő van, szeretjük azt, hogy hétfő van, első helyen van. Ez egy ilyen jó kis indítás, úgyhogy indítunk is a Mega Slágerekkel. Bárkinek bármi, akkor van egy Viberünk, ugye ez egy ingyenes applikációs csevegős történet. 0630 566 22 62.

0: Itt is vagyunk, hát jó reggelt mindenkinek, és akkor egy kicsit beszélgetünk majd ebben az órában a házépítésről és annak szabályairól. Nem vagyunk bele nagyon a mélyébe itt a városok a helyi építési szabályzatába, hanem inkább itt az elvi kérdésekről fogunk beszélgetni, mégpedig annak apropójából, hogy egy pár nappal ezelőtt egy Facebook poszt jelent meg, mégpedig Győri János Balassagyarmati képviselőnek az egyik posztja, amiben le volt fotózva egy olyan ház, amely a Sipeki Balázs utcában épül, ugye ott a van a Május egy úton a Szabó Lőrinc iskola. Csak Norbi nem tudja, melyik
1: és az mögött egy kereszt utca.
0: És ugye az mögött van egy, ott van, van egy nagyobb plac még, ugye itt a Springadomnak itt az első, nem tudom, egy része, igen, még ott az erdős rész, és ott már ezeket kiparcelláztak, ott már lehet építkezni.
1: Tehát egy új utca.
0: Húzódik, és ugye az össze lesz majd kötve, azt már Verespálnéval, ahol most beszéltünk erről ugye Csagáborral. Na és akkor ott épülnek már házak, egyébként elég lassan. És ott az egyik házat lefotózta, mert hogy lehet ilyet engedni, hogy a lapos tetővel épül a ház. Miközben ugye a többi az meg sátortetős. És akkor elindult a csörte, sajnos már egyébként a posztot nem találtam meg, nem találtuk meg, lehet, hogy levették, nem tudom. Mindenesetre a sztori érdekes volt, mert talán egyébként még a tulajdonos is beszállt a csörtébe, és akkor ugye mit lehet engedni, meg mit nem, és ugye a képviselő azt nehezményezte, hogy gyakorlatilag az utca képbe, mint olyanba, ez a lapos tetős történet, ez nem illik bele, mert hogy arra is kéne figyelni, hogy akkor, ha már építkezel, akkor mondjuk valahogy úgy nézze mondjuk ki az utca, és ezzel mondjuk te foglalkozál. És ugye jöttek azért a prók, a kontrák, úgyhogy erről beszélgetünk egy picit, hogy helyes-e azt, hogy mondjuk ennyire bele lehet szólni abba, hogy akkor most itt én lapos tetőt akarok, és akkor nem lapos tető. Pláne azért is, mert hogy nekünk mondjuk most itt van előttünk egy berkenyei tájékoztató, mely a településképi rendeletről szól, és ott például ha nézném itt az utolsó módosításokat is, meg a javaslatokat is, aztán most pörget át a testületen, Berkenyén, hogy ott a kerítés kialakításától kezdve az épület méretén keresztül a gazdasági épületek elhelyezésén át a településképi megjelenésre vonatkozó előírásokig, tömegformálásig, ott azért vannak hogy mondjam, ilyen javaslatok, hogy az hogy legyen. Azt tudjuk, hogy ugye az egy nagyon patent település, hát gyakorlatilag mérnöki pontossággal van a vérszilva sor.
1: Nagyon helyesen.
0: Benyomva, nagyon helyesen, így van. És tudjuk azt, hogy a svábok azért nagyon
1: szeretik a rendet,
0: meg éges a közetre. Úgyhogy ezt a két dolgot húzzuk itt össze, hogy akkor ez most belefér-e szerintünk, vagy nem, ha én lapos tetős takarok. Lehet ez, hogy mondjam, összezördülhet mondjuk ezzel a városvezetése, mondjuk egy lakástulajdonos, ugye ez érdekes a sztori, átbeszéljük ezt mindjárt, hát, okay.

0: Építsük házat, Norbi!
1: Nem egy könnyű feladat elé állít. Tasz minket,
0: én,
1: de építsünk.
0: Én láttam, ha most itt adja a Sipeki Balázs utcai házépítéshez kapcsolunk, ugye, mert előkezdtünk el beszélgetni az előbb, és akkor ezt hozzuk témaként, hogy ott valamelyik pecóhoz például hozták a kész falakat. Tehát ilyen összepattintós dolog volt. Tehát, hogy mondom, wow, az viszonylag gyorsan sicsúcsat,
1: és nyilván egy szokatlan, bár valószínűleg elég régóta rendelkezésre lehetőség, de azért ezzel is biztos, hogy nagyon jól lehet gazdálkodni, meg egy összekombinálni a hagyományos építkezéssel, trallala, célszentesíti az eszközt, és nyilván ennek is helye van, meg létjogosultsága. Amúgy meg ide visszatérve...
0: Na, tehát ugye aki most teker ránk, ugye az, hogy akkor mit építetek, és mit nem, hogyha akarok egy házat építeni, ugye egy balassagyarmati bejegyzési csörte kapcsán indult ki a történet, mert hogy az egyik képviselő, Győri János volt az, aki az ő körzetében lévő ház, épülő háznál nehezményezte azt, hogy ott lapos tetős van, miközben ugye sátortető, és akkor, hogy az utca képet, a település képet gyakorlatilag az rombolni fogja, nem fog jól kinézni, és akkor erre indult egy csörte, és még ott a kommentek, sajnos már egyébként nem találom, kommentek, és hogy ott talán a tulajdonos is odaszólt, beleszólt, közbeszólt. Igen, érdekes a téma, mindenképpen akkor azt tudnunk kell, hogy mit építetünk, és mit nem.
1: Hát figyú, a történetnek biztos, hogy van egy pár oldala, hát kettő minimum, az egyik az építető, a másik pedig tulajdonképpen az engedélyt kiadó önkormányzat. És ezen az alapon mondjuk a Győri Jánosnak szerintem nagyon gyorsan, rövidre lehetett volna zárni még a poszt megírása előtt, akár vagy közben, vagy után, vagy bármikor a történetet azzal, hogy bemegy mondjuk, és ha valamilyen szintű jogosultságot szerez, vagy hogy működik, csak mondom az elvét, hogy ezt utána lehet
0: hogy
1: járni.
0: Hogy megnézzük a hészben, hogy akkor mi van.
1: Mit lehet, mit nem. Ez a ház, ezen a helyrajzi számon, ha még házszáma nincs, vagy tudom én, milyen engedélyt kapott. És hogyha azt megkapta erre a formára, erre a leadott tervre, nyilván azért ezek elég régóta ízenlenek ebben az országban, hogy megvan a terv, azt engedélyeztetik, és utána megkapod az engedélyt, és építkezhetsz. Amennyiben ez megvan, ott bizony nehéz lesz onnantól kezdve bármilyen posztot írni arról, akár Győrinek, akár bárki másnak, hogy ez hova illik, vagy hova nem. Lehet róla dumálni, hogy illik, nem illik, nem tudjuk a végleges utcatervet, hogy aztán hocsmint, tehát ez sok mindentől függhet, azért mondom, hogy nagyon sok oldalú a dolog, hogy mi szerepel tényleg az utcatervben ott annak a városrésznek azon a szakaszán.
0: Én emlékszem, hogy ott arról ment a csörte, hogy tényleg, hogy mire kapsz engedélyt, és mire nem. Egyébként igazság volt van ebben.
1: És én így érzem, tehát azért még ott még nem tartunk, hogy ma bárki bárhol bármit fölhúzza. Tehát attól nem kell félni senkinek, hogy most tényleg olyan engedélyen kívüli építkezések vannak, azok előbb bontásra van.
0: Nem
1: ítélve.
0: Arra gondolok, hogy akkor most én.
1: Ez nem működik, nem ott kell kaparkodni, nem a Facebookon kell posztolni, hanem akkor meg kell nézni a háttértörténetet, és akkor merre hány méter. Amennyiben az engedélyt kiadták, lehet a széllel szemben pisilni, csak nem feltétlenül érdemes.
0: Oké, de akkor ez egyébként jó, tehát
1: ez a kérdés.
0: Hogy akkor ha én mondjuk egy világító toronyban szeretnék lakni.
1: Így van.
0: Minden vágyam az.
1: És megkapod az engedélyt rá, mondjuk?
0: Vagy nem kapom meg rá az engedélyt.
1: Mondjuk kap meg.
0: Igen, de hogyha nem kapom meg az engedélyt rá, akkor miért ne? Tehát, érted, akkor én a személyi szabadságomban vagyok mondjuk ilyen szempontból korlátozva, hogy én abban akarok élni egy világító toronyban, és azt fel akarom húzni a Sipeki Balázs utcában, Balassagyarmaton, akkor én azt, érted, akkor azt nem tehetem meg, mert azt mondják, hogy nem illik bele a nem tudom a városképbe, holott egy csodálatosan szép világító torony lenne, tehát hogy még jól is néznek ki.
1: Ez így van, most egy pillanatra felsejlett bennem egy korábbi beszélgetésünk, ne induljunk majd el rajta, az, hogy mit szabad és mit nem, és mi az, amit a köz szabályoz, és mi az, amit nem. Zárójelbe zárva, nem akarok visszatérni.
0: Jó van, mondom. Vini.
1: Yes, itt most megérkeztünk egy olyan témához, ahol viszont valóban van szabályzás, és valóban van köz, és valóban erőteljesen tényleg jogszabályok mentén írják esetleg elő azt, hogy ki, hol a település saját megítélése szerint jelentése a saját szabályai szerint, hogyan építkezhet és miket kell figyelembe venni ahhoz, hogy bármit építsen egy adott
0: telken. Tehát akkor akarok jönni Balassagyarmatra, vagy be akarok költözni Berkenyét, vagy a Berkenyét is fölöttem, igen, akkor gyakorlatilag nekem tisztában kell lennem azzal, igen, hogy vannak olyan település képi szabályok, amiket nekem be kell tartani. Igen. Hogyha nem tartom be, akkor hát ott lehet, hogy lesznek akkor problémák.
1: Mondok egy nagyon egyszerű történetet, például visszatérve szintén Gyarmatra.
0: Igen.
1: Hogy mi nem olyan régen csak egy légkondit szerettünk volna létesíteni itt édesanyám lakásánál.
0: Igen.
1: Tudva természetesen, hogy műemléki környezetben vagyunk, meg minden, de annélkül még csak a gondolat sem merült fel bennünk, hogy ne keressük meg a hivatalt, abban a tekintetben, hogy ezt túl rendesen leírva, fényképen, hogy hova terveztük, mit hadd szerettük volna, és még csak véletlenül sem oda engedélyezhették volna a kültéri esélyeket föltenni. Egészen másképp kellett megoldanunk, minden teljesen más dolog, mert ha nem, akkor nem.
0: Aha.
1: Elhiszem, hogy vannak súlyozások ebben, és lépések, hogy valóban műemléki környezet, én ezzel teljesen tisztában vagyok, és semmi bajom ezzel. Tehát azért is indítottuk el így. De ha ezt veszük alapul, hogy és akkor most tényleg a másik oldalról nézzük meg azt, hogy mit szabad és mit nem, és szabadság, meg hogy mi az, amit te szeretnél,
0: tehát
1: meg mit nem.
0: Tudomásul,
1: tudomásul kell venned azt, hogy van egy városnak a te elképzeléseid fölött álló komplett olyan városképi hosszú távra való tervezésének a léte, amihez bizony alkalmazkodni kell, mert ott te vagy idézőjelesen, mondjuk jogi szempontból úgymond, ilyen szempontból az alvérlő, az alattas. Te vagy az, akinek alkalmazkodni kell, és nem fordítva. És ezért szoktunk nagyon sokszor fölháborodni, ha most visszagondolsz azokra a település városképben nem illeszkedő, bizonyos korra jellemző szoc épületekre,
0: hogy, néz ki,
1: hogy miért hogy engedték be annó olyan épületek sorába olyan abszolút nem odaillő épületeket egy bizonyos korban, amikre ma is azt mondja valaki, hogy úristen, ez hogy néz ki.
0: Aha.
1: Mert hogyha azt a dolgot így megszegik, és keresztbe tesznek neki, és nem törődnek vele, bármilyen oknál fogva, akkor az később így üt vissza, mint ahogy mi azt megnézzük, mondjuk, mit tudom én, lehet, hogy az Andrássy úton Pesten nem, de mondjuk, ha egy Gyarmaton itt vagyunk, és
0: mondjuk
1: ide nézünk az önkormányzattal szembe, és ránézünk erre.
0: A volt pártházra.
1: Akkor mindjárt felsejlik az, hogy én miről beszélek hirtelen, és mit akarok mondani azzal, hogy mi történik egy városképpel akkor, amikor megszegik az ide vonatkozó szabályzásokat. Ha így nézzük, akkor Gyűrűnek lehet igaza.
0: Igen, egyébként. Ugyanakkor meg, ha meg kiadja a... Tehát ugye, pont a hészek kapcsolat, hogyha annyira bántod, nincs meg egyébként a posztát, mert le lett törülve, nem tudom. Mert mondom, talán a tulajdonos volt az, aki meg azt mondta, hogy hát az az ő, amire engedélyt kapott, ő engedélyt kapott, és akkor kezdve kész ennyi. Tehát, hogyha kapott egy ilyen mobilház, egy lapostető sztorira engedélyt a várostól, akkor innentől kezdve
1: innentől kezdve nyugodtan lehet sok mindent csinálni, csak mondom, mindenki nyugodjon le oda, hova szokott, mert ez az engedély ki van adva. Tehát ennek semmilyen értelme nincs ezen már hisztizni, abban egészen biztos vagyok. Ott a Laszti, azon a térfélen pattog egy darabig, amíg le nem ereszt, hogy az engedély kikerült, mi a mögöttes meglátás ebben a történetben. Jó napot kívánok! Szerintem ez marha egyszerű dolog, ilyen értelemben.
0: Igen.
1: El fog dőlni.
0: De én akarok egy
1: házat? Amúgy te most építeni, lapostetőt építeni, vagy hagyományos módon?
0: Én?
1: Aha. Te mit szeretnél?
0: Lapostetős nem.
1: Semmiképp?
0: Nem. Tehát ugye szerintem nem.
1: Egy hagyományos.
0: Persze. De hogyha megérte világítatóról lenne, akkor ott is.
1: Még mindig.
0: Ott is sátor tetős.
1: Hát arra igen, arra kell valami. A lapostetősnek megvan az az előnye még szerintem, hogy később abba könnyebben tudsz a tetején a medencét telepíteni.
0: A lapostetősnek?
1: Uh-huh.
0: Igen, van benne valami egyébként.
1: Arra tudsz, ott lehet azért. Mert
0: de tényleg valóban az, hogy de hogyha még erre is kapsz engedélyt, érted, akkor tehát itt,
1: na?
0: Akkor még ott van egy fordulat, hogy akkor esetleg azt gondolod, hogy akkor hát mindegyik sátortetős lesz, akkor már kilógok.
1: Ez meg innentől ugye egyéni vehemencia és megközelítés kérdése, hogy van, aki olyat akar, hogy ki is akar lógni. Tehát nem akar a sorba kerülni. Persze. Nem tudom. Egyszer voltam, el kéne menni még egyszer Barcelonába. Hát szépek ott azok a házikok, ami most van egy, amit a ki is az a nagyon híres spanyol tervező, vagy katalán tervező, aki építette azt a nagyon furcsa szabálytalan formájú
0: házat. Igen.
1: Aki egyébként a Sagrada Familiárit is felel, azt hiszem. Az a zseni. Vannak ilyenek is. Amikor ezek úgy kilógnak. Tehát,
0: van egy ilyen ház egyébként a Szontákvál utcában is, hogyha mész, mondjuk jössz Patvarc felől, ugyanarra egyirányú, mész,
1: tudom.
0: És bal oldalra nézzel, én egyszer, hogy hirtelen úgy megláttam, hogy milyen kecó van ott, igen, és így, az is egy ilyen lapos tetős.
1: Igen, ismerem is ráadásul.
0: Full modern történet.
1: Abszolút, úgy. Tehát igen, nem tudom, később aztán, ha beépül, ha összeépül, ha kialakul az a szakasz, lehet, hogy egy egészen más megítélés alá esik, mint most épülésében. És aztán megint csak visszakanyarodok, erre egy városképi terv tudja megmondani a pontot, vagy azt tudja rátenni a pontot, hogy végül is, amikor ők vélelmeznek egy befejezett szakaszt, ott mik, hogy, mint tudnak majd kinézni, annak természetesen az összes fásításával, kiépítésével, trallala.
0: Jó, még azt beszéljük akkor még át mindjárt, hogy valami minimumot meghatároznál-e? Egy minimumot,
1: igen?
0: Hogy az minden olyan legyen, amilyen. Jó?
1: Jó.
0: Na.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Mert több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázs Négy Cservenák Ildikó, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormány oldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaó, bab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban.
2: Időjárás.
3: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
2: Közlekedés.
3: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik. A munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Építkezünk még egy kicsit, és akkor, ha mondjuk te lennél a polgármester, Norbi, akkor meg lenne még mondjuk a mostani életben lépett egy hészen, ugye helyi építési szabályzaton túl olyan dolog, ami mindenképpen kötelezővé kell, hogy legyen. Nekem egy nagyon van.
1: Kezd,
0: te. A kerítés. Tehát, hogy mit nevezünk kerítésnek. És hogy milyen kerítések pattannak fel gyakorlatilag az utcákban. Tehát, hogy nem fogja meg a kutyát, például, az egyik, a másik, hogy hát, tehát én nem tudom, tehát, hogy olyan kerítések születnek egyébként egyik, másik, a harmadik háznál, hogy mint hogyha nem is lenne ott. Érted?
1: Tehát van, ahol nincs is.
0: Tehát oké, van, nincs itt, de hogy itt tényleg az, hogy én valahogy a kerítésben csinálnék valami egységesítést, szabványosítást itt a hészen belül, hogy az a kerítés, az kerítés legyen. Én innen kezdeném.
1: Megmondom őszintén, hogy én azt vettem észre, sose gondoltam volna, de én valahol elkezdem a tisztelni a szabályokat olyan értelemben, hogy látom a szükségességüket, és egy kicsikét én szigorúbb lennék, akár az építkezések.
0: Mire gondolsz?
1: Az, hogy én tényleg a minimumokat azokat elég magasra állítanám, és próbálnám majd értelemben, hogy arra kifejezetten figyelnék, hogy egy ugyanannyi nyíló utca például. Most azért azt is külön kell választani, hogy ilyen foghítelek, tudod, ami már kialakult az utca, nem tudom mióta is, még nincs beépítve mondjuk egy telek. Ott az teljesen elválik attól, mondjuk egy ugyanannyi nyíló utca. Bár tőle is vagyunk szokva, mert nem olyan gyakori már az ugyanannyi nyílás. Na mindegy, én azért arra van lehetőségem, mondjuk egy ugyanannyi nyíló utca esetében szinte a legszigorúbb szabályzást hoznám be az építkezőkkel szemben. Én kialakítanék, nem vagyok építész, de valószínűleg kialakítanék egy keret tervet, egy keret programot, egy látványtervet, ami tartalmazza azt, hogy milyen stílusú, nyilván a telek méretek meg is határozzák, meg a beépítettség meg is határozza azt, hogy milyen méretű, milyen formájú épületeket lehet, és oda már nagyon könnyen rá lecsatlakoztat, amit te mondtál, fontosságot az, hogy ez hogy zárulzik le az utcafrontnál.
0: Vagy én egy olyan település.
1: Színre is rámennék egyébként
0: alakítani egy kicsit színkörre. Ki olyan települést csinálnék én, tehát igen. Fognám magamat, és akkor én veszek egy nagy területet, mondjuk egy ilyen Széchenyi vagy mondjuk egy Gödnyi területet veszek, és akkor azt mondom, hogy ide építkezzél, és azt csinálsz, amit akarsz.
1: Annak is van, az is egy koncepció.
0: Igen.
1: Furcsa, mind a kettő koncepció,
0: tehát,
1: miről beszélünk.
0: Tehát, hogy a víztorony mellett a palócház, mellette a lapostetős, érted?
1: Igen.
0: Tehát, hogy így egyet összehoznék.
1: Ezt úgy hívják, Csodaország, a Lanalóg úgy hívják, hogy Csodaváros egyébként. Ezt, amit te most itt vázoltál.
0: Aki akar építkezni, egyébként miért nem lehet most egy települést alapítani?
1: Valószínűleg nincs rá hely. Szerintem nincs rá hely.
0: Miért ne lenne rá hely?
1: Mert azok a földek mind valamilyen szinten szerintem vagy megművelés, vagy haszon alatt vannak, legyen az erdő, vagy
0: de
1: föld.
0: De legyen, te most komolyan mondom, hogy ez olyan, hogy ugye most építkezel családi házakat, meg minden.
1: Jogos.
0: Miért nem lehet alapítani?
1: Igen, ez jó ötlet.
0: Tehát, hogy én elmegyek, nem tudom én, érted?
1: Értem.
0: Lehorgonyzok, és akkor azt mondom, hogy oké, az tanyával kezdődik, aztán majd egyébként falu lesz belőle, de hogy így, érted?
1: Értem.
0: Hogy egy új település, Oliland, vagy nem tudom, érted?
1: Értem.
0: Lord Castle, vagy valami, és hogy miért csak ennyi település van, miért nem lehet több? Tehát szívnak a gödiek, a dunakesziek reggelente, értitek, az agyatokra megy, az M2, az M0, a dugó, minden bajotok van, hát most is ott ültök, össze kell fogni, értitek? Össze kell fogni, és azt kell mondani, hogy elegem van, kivonulunk együtt valahova, és alapítunk meg egy települést.
1: Ráadásul ele van példa.
0: Mi?
1: Hát, Árpádék, hogy intézték annak
0: idején. Igen, érted. Oké, nem kell lejönni a hágóból, hanem te értitek, és miért nem lehet egy új települést alapítani, egy új várost? Mert arról olvasunk mindig, hogy megalapítják New York elődjét, meg ilyenek. Csináljunk már egy új települést.
1: Főleg, hogy az összes tele van.
0: Komolyan.
1: Igény lenne rá?
0: Hogyne? Hát kiszakítjuk fél Veresegyházat, elindulunk valamerre, és akkor csinálunk egy várost, emberek.
1: Abból áll a baj, hogy merre indulsz el.
0: láttam erre a szemellát, már többi az már...
1: Rég irányított már, mert a szemellát össze vannak nőve szegények.
0: Keresünk olyan helyet...
1: Azt se tudod, hogy melyiken mentél keresztül.
0: Keresünk olyan helyet, ahol nyugi van, meg van plac.
1: Alföld.
0: Hát nehogy már, mondtam, hogy jó, egy diósi jelenői hely nincsen az országban, ahol csinálnál egy új település.
1: Biztos van, de különben szerintem nem sok, el vannak használva helyek. Ádi, ez elkeserítő.
0: De én úgy csinálnék
1: de nekem nagyon
0: város.
1: Tetszik, nekem ez nagyon tetszik.
0: Miért nem csinálunk egy város?
1: Akár egy ilyet is, amit ott mondta, hogy mindenki jött épít, amilyet akar. De még. Persze azt is irányítani azért.
0: Persze, de ennyi. Úgyhogy hajrá, én ezt akarom. De most nem valid a kérdés?
1: Az.
0: Abszolút az. Na jól van, akinek van ehhez hozzászólni valója, szeretne velem együtt elindulni és várost alapítani, hogy keressen meg minket 0-35-66-22-62.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Minden hónapban óriási akciók a

0: Réka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52.

0: CH-klíma.hu. CH-klíma.hu.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: A salgótarjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezetők Reicsi Bálint Godó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a tarjáni gyerektábor felújítás előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Reicsi Bálint úgy fogalmaz: a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki, továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált: a Novograd-Nógrád Geopark non-profit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a salgótarjáni önkormányzat fizet meg. Gudó úgy vélte, non-profit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított, a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Több nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipoinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátonyterenyei járásban, szerdán a Salgótarjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, ami Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. A Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentése szerint a belső menekültek száma 2024 végére világszerte meghaladta 83 milliót, ami történelmi rekordnak számít. A tanulmányból egyebek mellett kiderül az is, hogy leginkább a fegyveres konfliktusok, az éghajlatváltozás és a technológiai trendek átalakulásai állhatnak a migrációs hullámok növekedése mögött. Napjaink legnagyobb belső menekült válsága Szudánban zajlik, ahol a lakosság több mint 20%-a belső menekült. A többség azonban nem háborúk, hanem katasztrófák miatt változtatott lakóhelyet. Szám szerint 45,8 millió ember. Ilyen körülmények lehetnek még például az éghajlatváltozás mellett a földcsuszamlások, áradások, vulkánkitörések is.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
6: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
6: Víz és csatorna veszeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik. A munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták.
7: Hello.
5: Jó
7: reggelt. Szép reggelt. Csáó mindenkinek.
5: Jó rádiózást kívánunk a szép hallgatóknak.
7: És szép rádiózást a jó hallgatóinak. Ez egy közös halmaz, ezt már régóta tudjuk.
5: Derég mondtuk már ezt. Igen.
7: De jár.
5: Na, és akkor egy petícióval foglalkozunk. Nem tudom, hogy egyébként most pontosan hol tart, hogy áll minden esetre. Egy ilyet meghirdettek egy jó pár nappal ezelőtt, és ugye hát annyi minden dolgunk van, hogy akkor most tudtunk utána vagy járni annak, hogy akkor ezzel tényleg mi is foglalkozunk. Mégpedig ugye van egy ilyen honlap, hogy Szabad a hang, ez egy ilyen petíciógyűjtemény, tehát ott tudsz indítani bármit is.
7: Ja, tök jó, nem hallottam még eddig róla, de legyen.
5: De hogy minden van, amit akarsz, és akkor külön tudod azt, hogy akkor nem tudom én, kampányt indítasz, végignézel a kampányokon.
7: Direkt erre szól az oldal?
5: Igen, és akkor vannak ilyen kiemeltek, demokrácia, egészségügy, emberi jog,
7: tök jó.
5: És akkor nem is mondjuk arra, hogy közlekedés, és akkor abban vannak ilyenek, hogy akadálymentes vasútállomások a Dunakeszin, ha már itt vagyunk a vétel körzetünkben. Azt Magyar Ágnes indította el, de itt nem tudom, mert mentjük meg a Budapestet a dugóktól, Őrsvezértéri gombának a lebontása ellen, védjük meg a tarnamenti településeket a közszállítás terheitől, amit akarsz.
7: Az országos oldal.
5: Így van. És itt van egy olyan is, hogy elég a baleset veszélyből útfelújítást Vác és Alsó Petény közé.
7: Igen.
5: Ez a történetünk, amellyel foglalkozunk.
7: Igen, ez a petícióval egyébként anélkül, hogy annyira ismerném ott ponton a konkrétan említett meg szóban forgó utakat, piszkosra tudok csatlakozni, és valószínűleg nem vagyok egyedül.
5: Én pedig annyira nem, úgyhogy erről beszélünk egy picit, mert én a déli régiót ott én annyira nem vágom ezt a Pencrád. Azt tudom, hogyha bemegyünk Peténybe, akkor a petényi belterületi az ugye mész ugye befelé, nem azt szeretem Petényt, ott tudom, hogy arra az út egyébként nagyon klassz, tehát hogy ha kettes milyen állapotban van, jó, mondjuk az is már félig meddig megvan, de ott ugye a Bánki körforgalomtól Bánkon szerintem klassz az út, nem rossz, Bánk és Alsópetén között nagyon pecek, gondolom akkor a belterületi úttal lehet gondolni, mert akkor lefele menet, ott akkor ez a Rád-Penc környéke, ott az nem jó.
7: Azért gondolom, hogy tudni is atlakozni hozzá, mert azért folyamatosan, mit tudom én, télidőn, meg akármikor is felnézem az útinform oldalait, meg ezeket tudod, amikor közlekedése kapcsolatos infókat kidobják, akár csúszásról, bármivel kapcsolatban, balesettel, azért az folyamatosan említve van az útviszonyokra való negatív hivatkozás, hogy ott azért bármelyik évszakban komoly fennakadásokat, problémákat és balesetes helyzeteket okoznak a rossz minőségi utak. Nem tudnám behatárolni én sem pontosan, de az említett és itt most körbeírt szakaszon belül vannak ezek a dolgok, tehát ezért tudok csatlakozni hozzá, de szerintem azért az ország jelentős része is tudna néhány ezer kilométerre csatlakozni ezzel a petícióhoz. Még akár autópályaszakaszok is.
5: Arra emlékszem, hogy Petényben, amikor a Petény és Bán közötti utat csinálta, akkor ugye virágokat ültettek a kátyukba. Igen. Volt egy ilyen flashmobos tiltakozás.
7: Igen, meg azon kívül rengeteg, az volt a fizikai valós megvalósítás, aztán rengeteg tehén ivott azokból a izékből mémeken.
5: Igen.
7: Szóval, ja, próbálták, de az a virágos dolog, az ott
5: igen,
7: volt a spiccen.
5: Az ott volt a spiccen, igen. Úgyhogy mi fölhívjuk mindjárt Pataki Gábort, és akkor beszélgetünk vele erről a petícióról, meg arról, hogy akkor pontosan lőjük be, hogy melyek ezek a szakaszok, mert hogy mondom, én annan a déli résznél ez a Penczerát, tehát pont ez a Pestvár.
7: Már nem nagyon vagyunk mi.
5: Pest-Nugrád környéke. De mi szerintem még rád Penc környéke eltösülve be, hát szerintem hogy simán be tudunk szólni. Nem vagyunk arra járósak.
7: Jó, bocsánatot hogy... kérek, hát adás szempontjából abszolút.
5: De én arra nem vagyok járós, úgyhogy a Gáborral beszélgettük mindjárt, hogy tényleg melyek ezek a szakaszok, és hogy mennyire rossz állapotban vannak.

0: Itt is vagyunk, és akkor úton járunk, Nógrád és Pest vármegye határában, és mindezt tesszük azért, mert hát egy petíció indult el, amely olyan címmel pörög, hogy elég a baleset veszélyből útfelújítást Vác és Alsó-Petény közé, és ez ugye arról szól, hogy hát az Észak-Pesti és Nógrádi útszakaszok sürgős és teljes körű felújításáért indult ez az aláírás gyűjtés. Biztonságot, minőséget és jövőt kérnek a térségnek, van egy ilyen kis kátyús plakátocska, és föl van írva a 2106-os, a 2107-es kétszer is, illetve a 2115-ös számú, hát ez hanyadik ma harmadrendű, negyedrendű útszakaszoknak a felújítása, ezek ugye négyszemélyegyűek már, és ugye mindez tényleg itt a Nógrád vármegye és Észak-Pest határánál lévő településekről van szó, és ugye azt kezdtük el mondani, hogy jól tudunk erről beszélni, mert hogy nekem már annyira rálátásom arra, nagyon rég voltam, mondom, Peténben tudom azt, hogy sokszor jártam oda, arra szerintem nem sokat változott az útállapota, amióta ott voltam, ott tényleg ilyen, nem is az, hogy kátyús is, meg ugye vannak ilyen bemélyedések, meg ilyen, tudod, ilyen be... De, azt tudom, hogy ott az annyira nem jó, viszont ilyen Vácrád, Penc, Keszeg megye határ M2 környékén annyira nem vagyok biztos, hogy nem tudom, hogy milyen, úgyhogy ezért is jó, hogy beszélünk erről, mert elvileg egyébként, bocsánat a kifejezésért, itt a petíció kapcsán nagyon szar állapotban vannak azok az utak.
1: Abszolút, azok az utak és azok is. Nem mindenki emeli fel a szavát, nem mindenki veszi a fáradtságot arra, hogy ilyen összefogásod és összefogottan próbálj meg egy jó körbehatárolt szakasz állapotán segíteni, ugyanakkor nagy szükség lenne rá. Az igazság, hogy alapvetően ki lehetne terjeszteni az ország területére is, és én mindig mondom, tehát folyamatosan nem vagyok hajlandó elfogadni azt, amikor az a duma jön, hogy túl sok pénz nem fér bele, sem ebbe, sem abba a költségvetésbe, sem ide. Nem, engem, megmondom őszintén, mindig azt mondom, túl keveset élünk itt ahhoz, túl kevés időt töltünk el itt ahhoz, sajnos, hogy azon nyafogjak, és azt, hogy legyek hajlandó elfogadni, mindig van egy kifogás, hogy miért nem lehet valamit megcsinálni.
0: Aha.
1: Mi a büdös franciért nincs rendbe téve? Tényleg az összes út normálisan, különös tekintettel ennek a biztonsági vonulatára. Miért nincs a vasút normálisan megcsinálva? Az alap dolgok állampolgárként jár nekem. Járjon nekem ez a fajta biztonság. Nem érdekel az appelláta, nem érdekel a duma, a hivatkozás a pénzre. Legyen meg, és utána beszéljünk a dolgokról.
0: Adom, abszolút egyébként.
1: Miért kell ezért petíciót ez miért nincs meg? Jó, tudom, hülye kérdés.
0: Hát igen, ez egy költői kérdésekkel dobálkozunk itt a reggeli műsorban, de hát egyébként jogos ez a költői kérdés, amit mondasz, mert hogy valóban így van, és gondolom most már akkor abszolút elfogyott a türelmük a lakosoknak, én úgy érzem, hogy egy ilyen petíció elindul bedörren, mert hogy gondolom, hogyha már az ember tényleg ilyeneket hogy mondjam, kell, hogy megtegyen, és kell, hogy elindítson, akkor már valószínűleg tényleg itt a...
1: Az mögött több év tök elkeseredett, igen, várakozásra zajlik.
0: Igen, szerintem is úgy van. Úgyhogy mondom, mivel én nem vagyok tisztában ezekkel a szakaszokkal, jól tudunk beszélgetni Pataki Gáborral, ugye Gábor az, aki elindította ezt a petíciót ezen a petíciós oldalon. Úgyhogy itt van a vonalban, csak egy picit beszélgetünk arról vele, hogy tényleg ezek a érintett útszakaszok, ezek melyek, és hogy tényleg ez így gyűlt-e évek óta ez a fajta elégedetlenség ott a lakosok szempontjából, és hát nyilván azt várják, hogy ez meglegyen. Ellen tudunk most egy picit hangot adni, úgyhogy Gábor itt van a vonalban. Szia! Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Szia, Gábor! Na, akkor egy kicsit beszélgessünk kérlek, és akkor segíts nekem is, meg akár a hallgatóknak is, akik mondjuk annyira ezeken a szakaszokon nem jártasak, hogy akkor mely részekről ítéltétek azt, vagy mondtátok ki azt így a petíció kapcsán, hogy akkor már gyakorlatilag ez közlekedhetetlen, már vállalhatatlan.
2: Hát tulajdonképpen én csak arról a részről tudok nyilatkozni, amit nap mint nap használok.
0: Igen, mond.
2: Én is, mint ingázó. Illetve hát igazából itt a környéken, Nógrádban nagyon sok helyen, azért nyilván járok másfelé is itt a környéken, és azt tapasztalom, hogy mindenhol nagyon-nagyon rossz állapotban vannak az utak. Ezek az utak konkrétan ugye a Vác és Rád közötti szakasznak vannak olyan részei, amik kifejezetten nagyon-nagyon rossz állapotban vannak.
0: Igen.
2: És igazából innen is indult ez az egész petíció.
0: Igen.
2: Amit igazából nem is én kezdeményeztem, én csak hogy az online részével foglalkoztam, hanem egy rádi fiatalember, Sutter Bence rakott ki egy posztot nemrégen Facebookon, hogy ő ment éppen hazafelé,
0: Igen.
2: Rádra, és ugye defektet kapott egy ilyen kártyú miatt, pedig hát azért rutinosan közlekedik arra, mert azért már akik tényleg nap.
0: Mert tudja, hogy hol vannak a buktatók.
2: Hogy hol vannak. Igen. Igen, de mindig vannak újak. Tehát én is mindig meglepődöm, hogy hoppá, itt eddig nem volt, most miért volt ez a nagy koppanás. Tehát mindig vannak új kártyúk. Na és akkor ő kezdeményezett egy ilyen papír alapú aláírásgyűjtést Rádon, tehát inkább ugye a rádi lapos.
0: Aha, akkor helyben.
2: Figyelmét hívta föl. És nyilván ugye ez eljutott ide a Alsó-Petényben is.
0: Akkor te Petényi vagy, ezt akartam bocs kérdezni, hogy honnan, hova, hova.
2: Igen, én Alsó-Petényi vagyok. És ugye a kommentek között olvastam többször is, hogy van, aki nem ér rá az időpontba aláírni, stb. És akkor nem lehetne valahogy online. És akkor innen jött, hogy akkor én elindítom online, és kiterjesztem ugye ezt az egészet, hát arra a szakaszra, amit én illetve hát akik erre járnak, sokan használnak. Mert ugye most pénzem folyik ugye a belterületen az útfelújítás, mert az is gyalázatos volt. Viszont ugye Keszek felé, ahogy föl kell jönni ugye az emelkedőn, az is nagyon rossz állapodon. Meg van süllyedve, nincs meg az útszféle, pont kanyarba rossz az út, tehát nem lehet. Tehát sokszor nagyon közel mennek el egymáshoz az autók, mert egyszerűen, ha lemegy az ember a szélére, akkor vagy defekt, vagy valami biztos, hogy lesz. Tehát senki nem kívánja ezt. Illetve ugye 7 évvel ezelőtt, körülbelül 7 évvel lakom itt Alsó-Petényben, és akkor történt meg Keszeg és az említett cseresi elágazás közötti szakasznak a felújítása, aminek ugye érdekes módon az utolsó 150 méter az úgy elmaradt. Körülbelül egy 150 méter, ami szintén rettenetes állapotban van. Szoktak itt jönni, nagyon ritkán kátyúzni, betömik, de tudjuk, hogy az eddig meg mennyit ér.
1: Persze.
2: Meg nem is az lenne most már a megoldás. Tehát, de mondhatnám ezt tényleg itt a környéken bárhol, mert járok azért Felső-Petény, Nőtincs fele, ott is borzasztóak, Nézsa felé is borzasztóak az utak, tehát mindenhol ez van. Itt ugye tehát mindenféle szempontból, amiket ugye petícióban is leírtam, hogy balesetveszélyes, tehát nagyon sokan járnak erre tényleg kirándulni, biciklisek is, tehát nem csak motorosok, hanem ugye nagyon sokan kerékpároznak is erre, és hát azért azok is azért vannak ilyen, nem tudom, több százezres biciklivel is nekik
1: hát
2: is
1: azért hogyne? Egy kártyú. Meg, az, meg az egészségük azon túl, ugye maga az eszköz.
2: A másik, igen, ezt akartam mondani, hogy hát igen, az is az egészségük, már az életük is, mert hát igen. Sokszor autóval nem lehet kikerülni őket, mert ők se tudnak az utcélén menni, mert egyszerűen olyan állapotban van az út, hogy ők se tudnak ott kerékpározni. Szóval nagyon sok olyan rész van, amit teljes körűen fel kéne újítani, mert ez, hogy betömögetjük a kártyukat, ez ideig, óráig mondjuk úgy, hogy megoldás, de nem ez a megoldás. És itt a faluban is vannak olyan kártyuk, hogy tényleg nem tudom kikerülni, csak ha átmegyek a szemközti sávon.
0: Aha. Jó, figyelj, Gábor, annyit tudunk egyébként legalábbis mi ígérni, hogy azért nagyon sokszor szoktunk beszélni Lehel Zoltán, hogy a Zoltán a Nógrád Vármegyei Közútnak az igazgatója. Ő szokott itt lenni a stúdióban is, mert azért figyeljük a felújításokat, tudjuk azt, hogy milyen operatív programban, Magyar Falu programban, lepattanó innen-onnan lévő költségvetésekből, meg ismiből, milyen szakaszokon történik ugye az útfelújítás és milyen tenderekben. Mi annyit tudunk, hogy akkor reagáltatjuk majd legalábbis terveink szerint akkor a napokban majd, ahogy tudunk egyeztetni a Zolival, és akkor meglátjuk, hogy egyetem tervben van-e, mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Jó, ennyit tudunk ígérni, Gabi. Rendben?
2: Hát nagyon szépen köszönjük, én köszönöm is mindenki nevében, hogy aki csatlakozott ez a petícióhoz, mert tényleg most már nagy szükség lenne rá. És mondanám, igazából tényleg nem csak ez a szakasz, ami benne van, hanem itt Nógrád Vármegyében. És tényleg hát annyira szép hely, tehát annyira gyönyörű helyek vannak itt, és tényleg nagyon sokan kirándulnak erre, és ilyen utakon kell közlekedni.
0: Igen, jó, de azért mondjuk azért megvédjük egy picit a Zoliékat, mert hogy most például, ha mész egy Nógrád Dívosenő kört, ott is retek rossz utak voltak egyébként. Ott már megcsinálták Berkenyét, tehát gyakorlatilag szépen azért haladnak igen. Már. Ugye itt nálunk most, ami az a Nógrád kövest becske, Aszót felé, Galaguta felé lévő rész is borzasztóan rossz volt, azt is megcsinálták, tehát szépen azért haladnak.
2: Igen.
0: Nyilván azért... jönnétek ti is már sorra, hát abszolút, abszolút megértem ilyen szempontból. Úgyhogy beszélünk, ha tudunk az Olival, jó az igazgató úrral, és akkor talán is fogok tudni reagálni, hogy akkor egyetlen benne van a felújítási körben, milyen helyzet ezzel kapcsolatban. Jó?
2: Gábor. Jó, rendben jó, van, hát akkor... nagyon szépen.
0: És akkor köszönjük. Beszélünk. Mi köszönjük, és akkor látsatok ki, ha van valami hír, akkor majd hívunk és beszélünk.
1: Vigyázzatok magatokra addig is. Minden jót nektek.
0: Köszi.
1: Csau, csau.
0: Szia, szia, minden jót, szia. Na, ennyit tudunk tenni egyébként, ezért vagyunk, hogy akkor, ha nem is adásban, de akkor az Olit én meg fogom tudni kérdezni, hogy, hogy van-e terv, és akkor max, ha nem ér meg mondjuk egy óras blokkot nekünk ez, akkor utána mondjuk az lesz, hogy akkor én a Gáborékat fölhívom, hogy akkor figyelj, beszéltem az igazgatóval, és akkor ezt tudjuk tenni. Úgyhogy kitartást!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Hasalgó-Tarjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezetők Reicsi Bálint Gudó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a tarjáni gyerektábor felújítás előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Reicsi Bálint úgy fogalmaz, a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki. Továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált, a Novograd-Nógrád Geopark non-profit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a Salgó-Tarjáni önkormányzat fizet meg. Gudó úgy vélte, non-profit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított, a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Több nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipoinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátony-Terenyei járásban, szerdán a Salgó-Tarjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormány oldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. A Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentése szerint a belső menekültek száma 2024 végére világszerte meghaladta 83 milliót, ami történelmi rekordnak számít. A tanulmányból egyebek mellett kiderül az is, hogy leginkább a fegyveres konfliktusok, az éghajlatváltozás és a technológiai trendek átalakulásai állhatnak a migrációs hullámok növekedése mögött. Napjaink legnagyobb belső menekültválsága Szudánban zajlik, ahol a lakosság több mint 20%-a belső menekült. A többség azonban nem háborúk, hanem katasztrófák miatt változtatott lakóhelyet. Szám szerint 45,8 millió ember. Ilyen körülmények lehetnek még például az éghajlatváltozás mellett a földcsuszamlások, áradások, vulkánkitörések is.
3: Időjárás.
5: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz, eső idején ennél hűvösebb is várható.
4: Közlekedés.
5: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik. A munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: reggelt kívánunk mindenkinek. Pataki Gáborral beszélgetünk az előbb, ő az, aki, mint ugye kiderült, Alsó-Peténi lakos, aki elindított egy online petíciót, hogy itt az Alsó-Petény környéki, meg itt pontosan a Vác M2 lehajtós Rád 9-es kilométer szervény közötti szakasz, valamint a Rád vége távló utáni szakasz Penc irányában legyen rendbetéve a Penc és Keszeg közötti szakasz a megyehatár tábláig. Keszeg után a Cseresi elágazás, ott ugye egy 150 méteres szakasz még ugye kimaradt a felújításból, meg Alsó-Petény belterület, mert hogy ott is eléggé balesetveszélyes állapotban vannak. És ugye elindult egy rádi aláírásgyűjtés, de aztán ugye mivel itt fizikálisan ez problémásabb, ezért egy online csinált, és hát fölhívtuk őt, hogy akkor tényleg megtudjuk azt, hogy mennyire gáz ott az a rész, úgyhogy igen, ők még várnak erre a történetre, ahogy mondtam, tehát mondjuk azért itt például most már a nógrádiak, diósenejek, a nógrádkövesdiek, a gutaiak fellélegezhet meg például ott, és nagyon pacekút lett, fölfele Hollókó felé, ha mész Nagylóc után, nagyon pacekút lett, tehát hogy azért mindenhol azért ez már rendbe tevődik, hogy egy kicsit megvédjem a közutat, de hát nyilván vannak még olyan helyek, ahol azért elfér. A Tereskeit is tudom említeni, ott is pacek lett bent az út, tehát hogy ott a Tereske szátok környéke is, ott külön le is volt még zárva, van, sokat dolgoztak rajta, tehát és most is még mennek a felújítások, azt hiszem most olyan Terény, Szanda környékén is mennek, úgyhogy igen, most már azért ők is szeretnék.
1: Igen, amikor én hangoskodok az fölött, hogy az utaknak rendben kéne lenni, ők is mindennek rendben kéne lenni, amilyen alapszolgáltatás körébe tartozik tulajdonképpen a közlekedéssel kapcsolatban, értsünk ide tényleg minden eszközt, minden utat, minden felületet, ami ahhoz kell, hogy egy ország lakossága normálisan tudjon közlekedni A-ból B-be. Ezért nekem alapból rendben kéne lenni, amikor én ezen hangoskodok és hisztizek, akkor ugye általában nem a közút van nekem a fő támadási.
0: Tudom, hogy nyilván nem a
1: homloktérben.
0: Végzik a dolgukat.
1: Végzik a dolgukat abban a tempóban és abban az anyagi lehetőségben, amit számukra biztosítanak a mindenkori fölöttesek és a mindenkori vezetés. Na most ezeken lehetne egy valósabb kennyit azért szerintem állítani. Méghozzá nagyon jelentősen, nagyon sürgősen, mert ugye azt is többször hallgatták már lelkes és kitartó hallgatóink, hogy mindig úgy tudok megítélni, szerintem Ádi is így van már ezzel, úgy tudunk megítélni egy akár kisebb, akár nagyobb közvetlen környezetet magunk körül, hogy ez milyen állapotú, és mennyire szeretjük, és hogy érezzük magunkat benne, milyen a közérzetünk.
0: Ez így van.
1: Hogy az kb. Mennyire mutatós, hogy néz ki, mennyire rendezett, mennyire biztonságos, mennyire érezzük magunkat abban az élethez méltó körülmények között.
0: Komfortosan,
1: na most ezek úgy tűnik, hogy ezek még mindig, és még mindig, és még mindig nem azok.
0: Igen, úgyhogy ahogy mondtam a Gábornak is, annyit tudok tenni, hogy ha megér egy misét itt a műsorban, akkor reagáltatjuk Lehel Zoltánt, a Nógrádvár megye közöttnek az igazgatóját. Hát, a Pestvár megyével nem vagyunk kontaktban annyira, de itt inkább, mint Petényi lakos, ugye ezeket említette meg. Ha meg azt mondja, hogy ezt tudom, kész, azt ennyi, akkor azt meg elmondom a Gábornak, én akár privátban is, akkor kész.
1: Mindenképpen jó lehet a társadalmás végeredmény.
0: Amit tudunk, azt megteszünk.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: A Színházi Élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palócringen. Hat varcon, Balassagyarmattól mindössze

0: percre Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palocring. Ne csak nézd a versenyt, vezest. Vezest. Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
1: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
0: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázsné Cservenák Ildikó, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő, mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormány oldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban.
3: Időjárás.
4: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
6: Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
4: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
0: Nagyot szól.
7: Elmúlt 9-3 perccel, egyébként 1-2 Viber jön. Szia Ádám, mellett tartunk, ilyeneket azért kaptunk 2-3-at. Úgyhogy...
8: A támogatásunk megkezdődött.
7: Igen, hogy visszautaljak ugye a 7 órási felhívásunkra, hogyha elegetek az agglomerációba, akkor csatlakoztatok hozzám, alapítunk egy új várost valahol.
8: Még az elején tartunk. Elfogadunk jó tanácsokat.
7: De mi út egyébként, de kitől?
8: Hogy kitől?
7: Igen.
8: Tehát, hogy így mindenképpen...
7: Mert a szakemberek azok mind ilyen, érted, ilyen, hogy mondjam, már meglévő városról tudnak mondani. De az, hogy kit kérdezel meg, aki, tudod, egy városalapítás. Hogy induljuk neki?
8: Várostervezőt. Olyat, aki persze építés, várostervező. Ő az első.
7: Igen. Jó van, úgyhogy ha jöttök még, akkor várunk meneteket. Jó?
8: Jöttök még a mi utcánkba.
7: Jöttök ti még a mi utcánkba, így van. Na, 9 óra múlt, tehát is akkor egy kicsit a háttérben vanunk, mert Varga Bíró Tamás itt van. Egy pár megasláger után jön a kék halál.

0: júniusi kék halál, és akkor mindent a júniusról, Varga Bíró Tamással.
1: Amit csak tudunk. Mindenkinek. Jó reggelt először is, és nektek is, kedves hallgatók. Mindenkinek nagyon boldog júniust kívánok. Szerintem az összes gyerek már így magába bólogat, hogy 19 általában ez a megcélzott dátum. Aha. Egy kedves tanárismerősöm véleménye szerint egyébként egy pedagógus életében évente két jó dolog történik, a július és az augusztus.
0: Oké. Okay.
1: Igen, de 19-e a záró dátum, úgy tudom én így a legtöbb általános és középiskolában. Hát most az érettségizők, hogy előbb vagy később kapják meg, én nem tudom. Azt tudom, hogy talán holnap után és azután lehet először megtekinteni az írásbelik eredményét, pontozását. Az is egy érdekes dolog egyébként, és akkor talán a hónap közepén vagy a vége fele jönnek majd a szóbelik. Óriási. Kedves gyerekek, itt már segíteni fognak. Jó, tehát itt már ne izguljatok. Jó, hát Juno római istennőről kapta a nevét, ez a hónap. Ennyit tudunk róla, de minket, magyarokat ez nem izgatott. Egész sokáig, ugyanis Szent Iván hava. Így mondták. Amúgy a katolikusokat ez az egész június-július-augusztus dolog nem izgatta. Egy csomó helyen Szent Iván havaként ismerik. Hát, ugye nyilván akkor kezdődik az igazi nyár, kinyit a gyarmati strand, vagy nem?
0: De hát mindig a vakáció kezdetékor szokott nyitni.
1: Kijön a...
0: Fuli, már is nyit, úgy szoktam.
1: Én úgy ismerem, hogy kijön a Huszár Peti a barlangjából, és akkor, hogyha Csagabi meglátja őt, akkor nyit a strand. Aha. Ha nem látja meg, akkor még eső jön, meg medárd, meg mit tudom én, meg...
0: Értem, érdekes.
1: Galaxis méretű meteoritok, és akkor így egy kicsit elmarad a strandnyitás. Jeles napok vannak, jó sok.
0: Na.
1: Június 5-e rögtön, pedagógus nap. Pedagógus nap ez. Egy 1951-es miniszter tanácsi határozat. De hát ugye akkor még nem Kádár volt, tehát egy 51-es miniszter tanácsi határozat tette pedagógus nappá. Ezt a bizonyos napot 1952-ben ünnepelték először, tehát még Piókeri Ignác, többszörös Kossuth Díjas, sztahanovista, Gépeszter Gályos is megtapasztalhatta többször is, ő ugyanis tanított is, volt neki egy pár általánosa, meg talán egy kis iparia, de ő már tanított még talán egyetemen is. Talán még a Műszaki Egyetemen is, ami egy. Hát és június 8, a döntőnap. Medált.
0: Akkor esik.
1: Akkor esik. Ha esik, 40 napig esik, igen. Ha nem esik, akkor minden jó. Tehát akkor, kedves meteorológusok, az összes létező felhőt, ezüst izével, mit tudom én mivel szétlőni, jó? Kemtrélezzétek szét az eget. Nekem itt ne essen már. Nem. 40 napig. Hát szórakozol, bolondozol. Június 8-ától 40 napot számolsz, akkor nekem az esküvőmön is esni fog.
0: Föl kéne addig tölteni a Kárpát-medencét, mert vízzel, benne van a nevében.
1: Kárpát-medence. Igen.
0: 40 napig szépen
1: és egy strand.
0: Akkor, és megoldódik szépen strand, az asszály probléma.
1: És akkor még eltároljuk az ivóvizet, az édesvizet.
0: Átárunk a rizle.
1: Igen, megpróbálunk budai kis vendéglős asztal terítő abroszokat viselni a fejünkön, és akkor olyan gazdagok leszünk, mint Szaúd-Arábia.
0: Látod?
1: A víztől. A víz.
0: Semmi, Péter barátunk örülni fog, mert hogy ugye Velencévé alakul át Balassagyarmat, és lehet majd
1: itt fog gondolázni.
0: Igen.
1: És énekel majd.
0: De jó is ez lesz.
1: Trombitál ez meg. Aj, nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Június 19, na egy olyan ünnep, ami nem jött igazán be. Apák napja. Azt mondják a nők, és egyébként jókkal, hogy tulajdonképpen május első vasárnapja kivételével minden nap apák napja. Azért ebben van valami. Azért ebben van valami. Egyébként június 3. vasárnapja, egészen pontosan ez, és 1984-ben ünnepelték először a vadregényes Miskolcon. 84-ben már Miskolcon apák napját ünnepeltek, érted? Még nem volt a aranyhidas hamburgerező, még nem volt itt se,
2: de már ott voltak az imperialisták.
1: Na most jöhet az imperialista apák napja, a szocialista népkö. Tehát nem, tehát azért már hello. Érted? Jöhet-e valami jó Miskolcról áll a Bibliában? Uh-huh. És akkor, hogyha már az apák napja is onnan jön.
0: Ez a kettő jött Miskolcról.
1: Június 24, Szent Iván napja. De ez meg keresztelő Szent Jánosnak az ünnepe egyébként. Aki az utolsó prófétaként lett híres, ugye, azzal, hogy Jézus előfutára volt, tehát megjövendölte a megváltó eljövetelét, és hát egyébként az ő napja a nyári napforduló ünnepe, tűzgyújtás, át kell ugrani a tüzet, megtalálod a szerelmedet, szerelmeddel kell átugrani a tüzet, ha átugrasz, meglátod a szerelmedet, ha ő átugrik, beléd szeret, stb. Tehát itten végtelen variációi vannak.
0: Ez annak is ilyen tüzes ünnep?
1: Igen.
0: Nem is tudtam. Végtelen. Tudom, Szent Mihály nap, igen. Ugye az ősztel az az.
1: Igen, de hogy végtelen variációi vannak annak, hogy szarrá égesd magad.
0: Ez nagyon jó.
1: Igen.
0: És akkor most már...
1: Parázson is legyünk, lehet.
0: Most már akkor csökkenünk, vagy nem, még nem csökken a...
1: De.
0: Átfordulunk a sötétségbe.
1: Igen, parázson is lehet ilyenkor járni. Uh-huh. Érted? Legalább egy darabig nem is ez cipőt. Utána vár. És egyébként a tűz az nagyon, tehát fontos, hogy ilyenkor tüzet rakjuk, megmondom miért, mert megvéd a ködtől, a jégesőtől, véd a dögvész ellen, és elősegíti a jó termést, a tűz.
0: Okay.
1: Jó, és egészségvarázsló szerepe is van, tehát de csak akkor, hogyha így a átugrod, ugye? Mert hogy amikor átugrod, a növényeket kell beletenni a tűzbe, a parázsba, mindenféle növényeket, és akkor így ezt belélegzed. Állítólag, hát most nem tudom.
0: Kire?
1: Nem tudom. Június 29-e Péter Pál napja. Hagyományosan kezdődik. Mifelénk kezdődik?
0: A hatás?
1: Az aratás. Az a hatás kezdődik, az aratás. Melyik volt az a, már nem is tudom, hogy mikor május, nem annyira régen foglalkoztunk vele, hogy az anomáliák, a májusi anomáliák, hogy voltak, ugye május az majdnem olyan szeszélyes, mint az április, és hogy volt egy olyan tél Magyarországon, meg nem mondom melyikében, olyan enge volt a tél, hogy már május végén már
0: a hatás volt.
1: Igen. Szép is ez. Igen, hát így nagyjából ennyit tudtam így összeszedni a napisten haváról, egyébként ez még így a napisten hava is. Ilyenkor már énekel a kertben a rozsdafarkú.
0: De szép is az.
1: Rozsdás farkú madarak énekelnek, az tudja, hogy ez a rozsdafarkú. Illetve, hogy gyakorlatilag ma van Írország ünnepe,
0: Köztársaság
1: ünnepe.
0: És ezt mondtuk egyébként reggel tényleg,
1: igen?
0: hogy a tej napja is ma van.
1: A tej napja is, jó, igen. Be fog szarni, de a tej érzékenység napja is ma van.
0: Valamiért gondoltam rá.
1: Beszere. Igen. És illetve, hogy Bulgáriában a rózsák ünnepe van ma például.
0: Hát
1: a rózsák ünnepe, még a rózsaolajka, még emlékszem, mindenki, aki igen. Bulgáriát megjárta, hozott ilyen kis tégelyben, ami egy ilyen fa tégelyben volt zárva, rózsaolajat Bulgáriából.
0: Hát illetve, egy dátumot nem említettél meg.
1: Na melyiket nem említettem meg?
0: Negyedikét.
1: Június?
0: Fájú negyedikénket nem említetted meg, még június
1: negyedikénket. Mert igen, mert én azt nem is akarom megemlíteni,
0: jó, és nekem
1: továbbra sem mondtam. Egyébként az összetartozás napja, hanem nekem fáj Trianon, bár láttam ilyen tablettát, hogy anti-Trianon tabletta, bevezetés onnantól kezdve kevésbé fáj Trianon. ennyit a viccről, hiszen mindennel kellő körülmények között és kellő tisztelettel mindennel lehet viccelődni.
2: Keresgélek én, de nagyon...
1: De nekem Trianon.
2: Ennyi,
1: Trianon az fáj. Ennyi. Hadd legyek ennyire irredenta, és fejezzük be ezzel az íredent a trianossággal.
2: Jól van.
1: Ezt a mai adást.
2: Egyébként 17-én már érkezik a Szabadságszobor New Yorkba.
1: Lesz.
2: Na jó, a holnap
1: jó, akkor ennyi.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázsné Cservenák Ildikó, a balassagyarmati városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő, mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amelyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban.
3: Időjárás.
5: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz, eső idején ennél hűvösebb is várható.
4: Közlekedés.
5: Víz és csatorna veszeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Véget ért a startmenünk, a 2488. adás volt ez, ezen a szép június 1-i hétfő.
2: Így van, az a gyönyörű dátumhoz és a szép kerek rendezett naphoz egy remek bölcseletet próbáltunk keresni. Mindez természetesen úgy, hogy illeszkedjen.
1: Csatlakozzatok hozzám! Egy új város fogunk létesíteni.
2: Igen, hát hogy mikor, ezt még nem tudjuk pontosan. Igény van rá, legalábbis kettőnké már felmerült. Úgyhogy kerestünk a témában egy remek idézetet, amit nem más, mint Joseph Kentenich követett el, aki mindkettőnk által nagyon régóta és nagyon alaposan tisztelt úriember. Sajnos már nincsen köztünk 1968 óta, viszont amit addig ő letett az asztalra, az azóta is meghatározza az életünket és a világlátásunkat. Ő azt mondta, nem létezik jobb hely a világon, ahol az ember otthonra találhatna, mint egy nemes és tiszta lelkű ember szíve.
1: Ez az én szívem.
2: Így van.
1: Mit vár előttetek, és vár benneteket Oliland.
2: Igen, tehát érzem nagyjából egyfajta személyi kultusz megalapozását, és jelenlétést, és annak fejének felvetését. Ez
1: jöjjöttük a munka cím egyik, Oliland.
2: Ez még lehet, hogy lesz
1: Olitown.
2: Finomítva?
1: Lehet.
2: Nem, úgy láttam, hogy az Olitannal már ki is léptél abból a zónából. De ettől függetlenül támogatom.
1: Jó.
2: Egy tapsot megszavazok neked.
1: Köszönöm! Gyertek, alapítsunk egy új világot.
2: Így van.
1: Hoppá, közben valami az elmégi szól közben.
2: Hát az egyik új lakó a kedvencédben.
1: Na jó, úgyhogy akkor nagy taps, jövünk holnap reggel, hello.
2: Sziasztok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
4: Reklám.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
7: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
8: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
7: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
9: Az enyém az erő!
10: Az univerzum védelmezői.
11: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
7: Piszak jó.
10: A mozikban.
12: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Reklámot hallottak.
11: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.

0: Osolgó Torjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezetők Reicsi Bálint Godó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a Torjáni gyerektábor felújítás előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Reicsi Bálint úgy fogalmazott, a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki, továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált, a Novograd-Nógrád Geopark non-profit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a Salgó-Tarjáni önkormányzat fizet meg. Godó úgy vélte, non-profit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított, a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Több nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipoinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátonyterenyei járásban, szerdán a Salgó-Tarjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, ami Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő, mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. A Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentése szerint a belső menekültek száma 2024 végére világszerte meghaladta 83 milliót, ami történelmi rekordnak számít. A tanulmányból egyebek mellett kiderül az is, hogy leginkább a fegyveres konfliktusok, az éghajlatváltozás és a technológiai trendek átalakulásai állhatnak a migrációs hullámok növekedése mögött. Napjaink legnagyobb belső menekült válsága Szudánban zajlik, ahol a lakosság több mint 20%-a belső menekült. A többség azonban nem háborúk, hanem katasztrófák miatt változtatott lakóhelyet, szám szerint 45,8 millió ember. Ilyen körülmények lehetnek még például az éghajlatváltozás mellett a földcsuszamlások, áradások, vulkánkitörések is.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
1: Közlekedés.
0: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Indul a kirakat, a műsor, amiben ma is minden benne lesz. Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép június 1-ét, hétfőt kívánok mindenkinek, és természetesen jönnek a slágerek. Érkezik egy nagyszerű dal a 2000-es évek végének és a 2010-es évek elejének egyik meghatározó pop előadója, Kesha. Az amerikai énekesnő a TikTok, a We Are Who We Are és a Blue című slágerekkel vált világszerte ismerté. Most egy különleges felvétel érkezik tőle ide a Megafonba, ez nem más, mint a Shots on the Hood of My Car. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.

Amennyire drága a boltokban a mogyoró vaj, annyira egyszerű és olcsó házilag elkészíteni, napi receptrovatunk következik. Csak hántolt natúrföldi mogyoróra van szükség hozzá, mondom a receptet. 20 deka hántolt földi mogyoró, sótlan, 1 kávéskanál só, illetve 1 teáskanál mogyoróolaj. A földi mogyorót és a sót tegyük egy késes aprítógépbe, kezdjük el dolgoztatni a gépet magas fokozaton, hagyjuk legalább 4-5 percig, ha elég időt adunk neki, kiválik a mogyoróból az olaj, saját magától lesz krémes. Ha darabosabb mogyoróvajat szeretnénk, amikor apróra törte a gép a mogyorót, vegyük ki az 1/3 részét, a többit dolgoztassuk tovább, a darabokat pedig a végén keverjük bele. Ha még krémesebb, kenhetőbb állagú krémet szeretnénk, akkor adjunk hozzá 1 teáskanál mogyoróolajat, vagy más semleges ízű olajat, majd 1 perc alatt dolgozzuk vele össze. Ízlés szerint természetesen mézzel és cukorral is lehet édesíteni, érdemes kipróbálni, ez volt a mogyoróvaj receptje.

Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Ma van a Tejvilág napja, illetve 115 éve alakult meg az első magyar filmvállalat, és ma is vannak névnaposaink, a Tündék, a Konrádok és az Angélák. Kellemes névnapot kívánok önöknek, valamint sok boldogságot a ma születetteknek is. Június 1-e van. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a Tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. Germán eredetű név a Konrád, merész és tanácsadó. Az Angéla görög latin eredetű név, angyal, követ, hírnök. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő meg a slágert.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Ma is érdemes finomakat enni, menü ajánlóval megyünk tovább a kirakatban Balassagyarmat, Schweik vendéglő. A mai ajánlat tojásleves, csontleves, tejszínes csirkeragú kukoricával, orsótésztával, rántott sertéskarai jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd édeslencseleves kolbásszal, tyúkhúsleves, csirkemell fűszervajon, rizssel hasábbal, friss salátával, zsivány sertéshús, pikánssal, rizssel, burgonyatócsnival és salátával, palacsinta lekvárral és gesztenyepürével töltve, rántott sajt hasáb tartár, rántott sertéskaraj sült burgonya saláta. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
12: Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel. Olvasható a videó mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai

0: szabályok betartására kérték. Gyermek és ifjúsági részvételi csoportot hoznak létre az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumon belül, jelentette be Lannert Judit, tárcavezető. Azzal indokolta az új egység felállítását, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. A miniszter szerint az új csoport egy részvételi fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyerekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről. A konkrét forma kialakításáról szóló közös gondolkodást már elkezdték diákokkal, és a következő 3 hónapban tisztázódnak majd a részletek. A korábban nagy visszhangot kiváltó látványos bírság után újabb jelentős pénzbüntetés bevezetésére készül a szlovák kormány, amelynek összege akár 1500 euró is lehet. Egy parlament előtt lévő törvénymódosítás szerint akár ekkora bírság is várhat azokra a jármű tulajdonosokra, akik megtagadják a műszaki vizsga állami felügyelet által elrendelt megismétlését. Ennek az a célja, hogy ellenőrizzék, a vizsgaállomás megfelelően végezte el az ellenőrzést, és nem hagyott-e figyelmen kívül semmilyen hibát. Jelenleg a megismételt ellenőrzés megtagadásáért 198 eurós bírság jár, és az autósnak 15 napon belül így is újra kell végeztetni a vizsgálatot. Az új törvénytervezet ezt a büntetést 1500 euróra emelné. Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Sérülésekről és károkról nem érkezett jelentés.
1: Időjárás.
0: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Víz és csatorna veszeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Indul egy újabb óra, ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál. A következő percekben egy hazai kedvenc érkezik. A Blaha Louisiana 2012-ben alakult Székesfehérváron, és az elmúlt években a magyar alternatív pop-rock szintér egyik meghatározó zenekarává vált. Dalaikra jellemzőek az őszinte szövegek és a könnyen átélhető történetek. Most a kedvenc Rögeszmém című szerzemény következik, amely egy olyan kapcsolatról mesél, amelyet nehéz elengedni még akkor is, ha talán már rég tovább léphettünk volna. Érkezik a Megafonban a Blaha Louisiana és a kedvenc Rögeszmém.

Milyen napot jósolnak mára a csillagok, már is kiderül horoszkóp rovata kirakatban. Kedves Kosa, mai nap energiát és lendületet hozhat önnek. Érdemes olyan dolgokba kezdenie, amelyek régóta várnak a megoldásra. Egy beszélgetés során fontos felismerésre juthat. Kedves Bika, ma különösen fontos lehet a türelem. Ha nem sieti el a döntéseit, később hálás lesz érte. Kedves Ikrek, kommunikációs készsége ma különösen erős lehet, érdemes megbeszéléseket szervezni, vagy olyan ügyeket rendezni, amelyekhez diplomácia szükséges. A mai nap az érzelmi egyensúlyról szólhat a rákok számára. Figyeljenek arra, hogy saját igényeikre is jusson idő, egy kellemes hír feldobhatja a napjukat. Kedves oroszlán, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet. Használja ki ezt az energiát arra, hogy megmutassa tehetségét. Egy váratlan lehetőség is felbukkanhat. Ami a szüzet illeti, a részletekre való odafigyelése ma különösen hasznos lehet. Ha rendszerezi a teendőit, sokkal gördülékenyebben haladhat a mai nap folyamán. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

kirakatban, milyen napot jósolnak a csillagok a mérlegnek, a harmónia keresése ma fontos szerepet kap. Egy kapcsolatában tisztázó beszélgetésre kerülhet sor, amely hosszú távon pozitív hatással lehet. Kedves Skorpió, erős megérzései ma jó irányba vezethetik, hallgasson a belső hangjára, különösen pénzügyi vagy munkahelyi kérdésekben. Kedves Nyilas, ma vágyhat egy kis változatosságra. Ha teheti, mozduljon ki, vagy próbáljon ki valami újat, egy spontán ötlet különösen jól sülhet el. Ami a bakot illeti, a kitartása ma meghozhatja az eredményét. Egy korábbi erőfeszítése most kezdhet beérni. Kedves vízöntő, a kreatív gondolatok ma könnyen érkeznek, jegyezze fel ötleteit, mert később komoly lehetőség válhat belőlük. Végül a halak, egy kedves gesztus sokat jelenthet valakinek ma, és ön pedig érzékenyebb lehet a megszokottnál, de segíthet abban, hogy jobban megértse mások érzéseit. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Ma is érdemes finomakat enni, menü ajánlóval megyünk tovább a kirakatban Balassagyarmat, Schweik vendéglő. A mai ajánlat tojásleves, csontleves, tejszínes csirkeragú kukoricával, orsótésztával, rántott sertéskarai jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd édeslencseleves kolbásszal, tyúkhúsleves, csirkemell fűszervajon, rizssel hasábbal, friss salátával, zsivány sertéshús, pikánssal, rizssel, burgonyatócsnival és salátával, palacsinta lekvárral és gesztenyepürével töltve, rántott sajt hasáb tartár, rántott sertéskaraj sült burgonya saláta. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
6: A Balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
5: Speciál óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Reklámot hallottak.
8: Dél van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. június 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
9: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázsné Cservenák Ildikó, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A Balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Borenszky Ervin önkormányzati képviselőt hallják.
10: Eddig olyan 1500-600 körüli edény került kihelyezésre, és nagyon sok olyan ember van a városban, akinek nyilván kellene, de nem igényelte, nem ment el az adott időpontban. Tudjanak róla az emberek, hogy van ilyen lehetőség. A mostani rendeletben is, de hangsúlyozottan mondanám most ezt a szelektív gyűjtőedény, sokkal kulturáltabb, sokkal kezelhetőbb a dolog, és én úgy hiszem, hogy ha csak a szomszéda

0: irányban terjesztjük ezt. Én újra megpróbálom, mert nekifutottam, volt, aki nem értette igazán meg, de minél többször megpróbáljuk ezt, akkor elfogy ez a 1800 körüli edény, ami még van.
1: A solgútorjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezetők Reicsi Bálint Godó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a Tarjáni gyerektábor felújítás előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Reicsi Bálint úgy fogalmaz, a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az Erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki. Továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált, a Novograd-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a Salgó-Tarjáni önkormányzat fizet meg. Gudó úgy vélte, non-profit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított, a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Reicsi Bálintot Salgó-Tarján polgármesterét hallják.
2: Turizmus kapcsán nem ez az egyetlen lehetőség. Ezzel az Európai Területi Társulása más ajtók nyílhatnak meg pályázati forrásra. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem vettünk részt semmilyen turisztikát elősegítő pályázati forrásnak a megkeresésében, ez további lehetőségeket ad. Az, hogy ilyen összetételű ez a Kft., az nem az én döntésem volt, és nem ennek a városvezetésnek volt a döntése. Tehát ebben nem tudok nyilatkozni, hogy ott korábban mi volt a terv, abban tudok nyilatkozni, hogy most mi a terv. Európai Területi Társulás eddig nem volt. Most az engedélyek megvannak, és én bízok benne, hogy nagyon rövid időn belül bejegyzésre kerül az Európai Területi Társulás. Ennek még vannak feltételei és különböző folyamatai. Amint ez megtörténik, más egyéb forrásokhoz is hozzá tudunk jutni. Ez a cél.
1: Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Kovács Gyula szociálpedagógust hallják.
3: Központi témája az atipikus rendellenességek, illetve a neurodiverzitás volt, ami egyre inkább megjelenik a közoktatásban, és úgy gondoltuk, hogy a szakmának a leghitelesebb karakterét fogjuk elhívni, professzor Gyarmati Évát, aki segített nekünk megérteni ezeknek a biológiai vetületeit, ezeknek a különböző rendellenességeknek, illetve gyakorlati segítséget is kaptunk tőle az előadásnak a második részében.
1: Több nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipuinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátonyterenyei járásban, szerdán a Salgó-Tarjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, ami Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő, mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormány oldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. A Salgótarjánban első alkalommal megrendezett medvéshegyi kerékpáros maratonon 7 nógrádi kötődésű dobogós eredmény született. A 217 rajtoló között a 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati Úszni jó klub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba Koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Herceg Nimród teljesítette elsőként. A Master 1 rövid távon második lett a szintén salgótarjáni SHKE mezét magára húzó Omaszta Sándor. A Master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs. Master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila.
4: Időjárás.
1: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
4: Közlekedés.
1: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.
7: A déli hírek után törögnek tovább a megaslágerek. Kellemes napot kívánok mindenkinek, ma június 1-e van, és hogy értem törögnek a slágerek, a következő percekben egy lendületes nyárias hangulatú felvétel következik. Vance Westlake neve az elektronikus pop és modern dance zenék kedvelőinek lehet ismerős, produkcióit könnyed dallamok és pozitív energiák jellemzik. Most az All I Wanna Do következik, egy vidám fülbe mászó dal, amely a gondtalan pillanatokról és az élet élvezetéről szól. Szóval már is érkezik Vance Westlake itt a Megafonban.

Hírakat, a műsor, amiben minden benne van. Ma van a Tejvilág napja, illetve 115 éve alakult meg az első magyar filmvállalat, és ma is vannak névnaposaink, a Tündék, a Konrádok és az Angélák. Kellemes névnapot kívánok önöknek, valamint sok boldogságot a ma születetteknek is. Június 1-e van. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a Tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. Germán eredetű név a Konrád, merész és tanácsadó. Az Angéla görög, latin eredetű név, angyal, követ, hírnök. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

A megaslágerek között hozok egy jó kis filmet a kirakatban. Ez nem más, mint Yves Saint Laurent. Ha egy látványos és érzékeny életrajzi filmet keresnek, érdemes megnézni a 2014-es Yves Saint Laurent című alkotást. A film a legendás francia divattervező életének egyik legmeghatározóbb időszakát mutatja be. A történet az 1950-es évek végén indul, amikor a fiatal tervező mindössze 21 évesen átveszi a Dior divatház irányítását, majd hamarosan saját márkát alapít. A film végig kíséri felemelkedését, a divat világában elért hatalmas sikereit, valamint azokat a személyes küzdelmeket is, amelyek a reflektorfény mögött zajlottak. Az alkotás különlegessége, hogy a készítők rendkívül részletgazdagon idézik meg a kor divatját és a hangulatát. A ruhák, a díszletek és a zene mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a néző valóban belemerüljön a 60-as, 70-es évek párizsi divatvilágába. A film nem csak a divat iránt érdeklődőknek lehet izgalmas, hanem mindazoknak, akik szeretik az inspiráló, valós történeteken alapuló életrajzi drámákat. Az Yves Saint Laurent egy elegáns, látványos és érzelmes film, érdemes megnézni.

0: számára nem ajánlott.
1: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
2: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
3: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
2: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
4: Az enyém az erő!
3: Az univerzum védelmezői.
1: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
2: Piszak jó.
3: A mozikban.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu

0: חלות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
4: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Reklámot hallottak.
6: 13 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. A Salgótarjánban első alkalommal megrendezett medvés hegyi kerékpáros maratonon 7 nógrádi kötődésű dobogós eredmény született. A 217 rajtoló között a 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati Úszni Jó Klub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba Koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Herceg Nimród teljesítette elsőként. A Master egy rövid távon második lett a szintén salgótarjáni SHKE mezét magára húzó Omaszta Sándor. A Master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs. Master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila. Gyermek és ifjúsági részvételi csoportot hoznak létre az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumon belül, jelentette be Lannert Judit, tárcavezető. Azzal indokolta az új egység felállítását, hogy a jövőben a fiatalok ne

0: csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. A miniszter szerint az új csoport egy részvételi fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyerekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről. A konkrét forma kialakításáról szóló közös gondolkodást már elkezdték diákokkal, és a következő 3 hónapban tisztázódnak majd a részletek. Honfoglaláskor is hírt fedeztek fel a csongrádi Tari László Múzeum régészei, amelyben egy rangos szemét helyezhettek végső nyugalomra. Az intézmény közleményéből kiderült, hogy a halottat lovával együtt temették el, és több tárgy is jó állapotban fennmaradt a földben. A megfigyelések alapján a járás területéről ez az eddigi legkorábbi, egyben legelőkelőbb honfoglaló magyarokhoz köthető sír. Benne a harcos és lovának maradványai mellett ráakadtak egy gólyagos fejű aranygyűrűre, valamint több díszes aranyozott ezüstből készült övveretre és csatra. Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Sérülésekről és károkról nem érkezett jelentés. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestről a Bajnokok Ligája mérkőzés helyszínéről. A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arzenál rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A 8 gyermekes rock legendáról egyébként az is kiderült, hogy a döntőre 40 éves és 9 éves fiaival látogatott ki.
1: Időjárás.
0: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik. A munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Kellemes nyári délutánt kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat továbbra is. Ebben az órában olyan megaslágerek fognak szólni, mint például a Bailamos Enrique Iglesiastól, illetve itt lesz a Shakeless-el, Méri-Méri is a régi, nosztalgikus időkből. Most pedig jön az óranyító sláger, ezen a 1975-tól a Chocolate című dal. Tartsanak velem délután 4-ig.

A megaslágerek között könyvajánló rovat a kirakatban Agatha Christie Életem című könyvet hoztam ma önöknek. Ha eddig csak a krimi királynőjeként ismerték Agatha Christie-t, az Életem egészen új arcát mutatja meg. Ez az önéletrajz nem egy klasszikus, kronológikus visszaemlékezés, sokkal inkább személyes hangú, bensőséges mesélés a gyerekkorról, a családról, a szerelemről, utazásokról és az írás öröméről. Agatha Christie meglepően derűsen és finom humorral idézi fel viktoriánus hangulatú gyermekéveit, két világháborún átívelő életét, valamint régész férjével tett közel-keleti utazásait. A könyvben nem a bűntények állnak a középpontban, hanem az ember, aki kíváncsi, érzékeny és megfigyelő alkat, aki később Poirot és Miss Marple történeteit is megalkotta. Az Életem különlegessége, hogy Agatha Christie őszintén, mégis elegánsan beszél sikerekről, nehézségekről, de kerüli a szenzációhajhász részleteket, inkább emlékezik, mint magyaráz. És éppen ettől válik hitelessé és szerethetővé. Érdemes beszerezni minden Agatha Christie rajongónak az Életem című könyvét.

Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a slágerek között mozi ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. A mai napon Balassagyarmaton megnézhetik a varázslatos Titokfát, egy családi film 2-től és 4-től. A Mandalóri és Grogu 3:30-tól lesz 2D-ben, 3:45-tól pedig 3D-ben. Megszállottság, egy horrorfilm, Michael Johnson főszereplésével 2-től és 8-tól. Silent Hill visszatérés, szintén egy horror, 2 órától. És megint egy horrorfilm, a Backrooms, hátsó szobák, 4-től és 8-tól. Ha valaki szereti a vígjátékokat, azoknak ajánlom a Van, aki kopaszon szereti című filmet 4-től, illetve a Birka krimit 6 órától. Szintén 6-kor vetítik a Téboly otthonát és a Vadász idény második részét, este 8-kor pedig megnézhetik a Dermesztőkort és a Michael című életrajzi filmet. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
11: A Balassagyarmati speciál óraékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
10: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
12: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
13: Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel. Olvasható a videó mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. Gyermek és ifjúsági részvételi csoportot hoznak létre az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumon belül, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. Azzal indokolta az új egység felállítását, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. A miniszter szerint az új csoport egy részvételi fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyerekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről. A konkrét forma kialakításáról szóló közös gondolkodást már elkezdték diákokkal, és a következő 3 hónapban tisztázódnak majd a részletek. A korábban nagy visszhangot kiváltó látványos bírság után újabb jelentős pénzbüntetés bevezetésére készül a szlovák kormány, amelynek összege akár 1500 euró is lehet. Egy parlament előtt lévő törvénymódosítás szerint akár ekkora bírság is várhat azokra a jármű tulajdonosokra, akik megtagadják a műszaki vizsga állami felügyelet által elrendelt megismétlését. Ennek az a célja, hogy ellenőrizzék, a vizsgállomás megfelelően végezte el az ellenőrzést, és nem hagyott-e figyelmen kívül semmilyen hibát. Jelenleg a megismételt ellenőrzés megtagadásáért 198 eurós bírság jár, és az autósnak 15 napon belül így is újra kell végeztetni a vizsgálatot. Az új törvénytervezet ezt a büntetést 1500 euróra emelné. Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 000 kilométeres sebességgel haladt, amikor

0: felrobbant. A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Sérülésekről és károkról nem érkezett jelentés.
1: Időjárás.
0: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Víz és csatorna veszeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik. A munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, Rédei Reni a mikrofonnál, ez itt továbbra is a kirakat. Két világsztár találkozása következik. Jason Derulo, a modern pop és R&B egyik legsikeresebb előadója, valamint Michael Bublé, a kanadai énekes, aki elsősorban swing és jazz hatású slágereiről ismert. A Spicy Margarita egy játékos latin hangulatú, könnyed nyári dal, amelyben a két előadó meglepően jól kiegészíti egymást. Fülbemászó refrén, táncolható ritmusok és egy kis koktél hangulat következik most a Megafonban. Jön tehát a Spicy Margaritával Jason Derulo és Michael Bublé.

Minden idők legnagyobb slágerei között életmód rovat a kirakatban, benne pedig a hialuronsav, egy csoda a bőr számára. A hialuronsav nagyszerűen hidratálja a száraz és öregedő bőrt, illetve a napsugárzás okozta a bőr öregedési folyamatokat is lassítani tudja. Ahogy öregszünk, úgy a bőrben lévő molekulák elveszítik a víznek tartó képességüket. Ez nem csak szárazzá teszi a bőrt, de csökkenti annak a térfogatát is. A hialuronsavnak köszönhetjük azt is, ha csökken az arcunkon a ráncok mennyisége, ugyanis a sav használata után néhány héttel már szemmel is jól látható az eredmény, azaz jelentősen megnövekszik a bőr hidratáltsága. Hamarosan folytatjuk tovább a hialuronsavval, de előtte zenélünk.

életmód rovat a kirakatban, benne a hialuronsav, nem csak a ráncokat segít eltüntetni, és nem csak bőrszárasság esetén nagyon hasznos, de jótékony hatással van az ajakherpeszre, a fekélyekre, a sebekre és az égési sérülésekre is. A hialuronsav megköti a vizet, hidratálja a bőrt és a szöveteket a szájban és az ajakban is, illetve segít tápanyagokat juttatni a sérült szövetekbe, szabályozza a gyulladást és még a bőrben lévő méreganyagokat is elszállítja. Ez a sav napjainkban egy nagyon népszerű anyag, amelyet kiegészítőként is használnak, az oszteoartritis okozta fájdalom csökkentésére, hatására nem csak a krónikus fájdalom, hanem az ízületek merevsége is csökken. Végül pedig egy tanulmány arról számolt be, hogy a hialuronsav injekciók segíthetnek a reumatoid artritis által keltett gyulladás szabályozásában, a láb és a boka ízületekben. Ez volt a mai életmód rovat, most pedig pörögnek a slágerek.

0: talál.
1: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
7: Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében, míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. Halak pusztulnak a Tihanyi belső tóban, melynek vízszintje az elmúlt időszakban látványosan visszahúzódott. A szakemberek szerint a jelenség hátterében oxigénhiány állhat. A pusztulás elsősorban az invazív, vagyis nem őshonos ezüstkárász állományt érinti, amely nagy számban van jelen a tóban. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park közölte, hogy megkezdték a kárelhárítás megszervezését. A halpusztulás azért is kelt különös aggodalmat, mert a belső tó az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, és olyan partszakaszok, iszapmezők, valamint mederrészek kerültek felszínre, amelyek hosszú évek óta nem voltak láthatók. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy a problémák mögött nem csak a csapadékhiány és az aszály állhat, hanem a Tihanyi vízrendszerben zajló összetettebb változások is szerepet játszhatnak. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestről a Bajnokok Ligája mérkőzés helyszínéről. A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arzenál rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A 8 gyermekes rock legendáról egyébként az is kiderült, hogy a döntőre 40 éves és 9 éves fiaival látogatott ki.
3: Időjárás.
7: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó zápor.

0: viharok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz, eső idején ennél hűvösebb is várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
0: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik. A munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
5: Pörögnek tovább a slágerek, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Egy igazi 80-as évekbeli klasszikus következik. A belga Soul Sister Duo 1988-ban robbant be a nemzetközi zenei életbe a The Way to Your Heart című slágerrel, amely több európai országban is a slágerlisták élére került. A dal a korszak jellegzetes pop-rock hangzását ötvözi fülbemászó dallamokkal és romantikus szöveggel. Érkezik tehát a Megafonban a Soul Sister és a The Way to Your Heart című megaslágerük.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Utazzunk gondolatban, jön a nagyvilág rovat a kirakatban. Az olaszországi Toszkána egyik kevésbé ismert, mégis különleges városa, Prato. A Firenze közelében fekvő település történelme egészen a középkorig nyúlik vissza, amikor a város a textilipar egyik fontos központjává vált. Prato neve ma is összefonódik a minőségi gyapjú szövetekkel, amelyek évszázadokon keresztül Európa szerte híresek voltak. A város egyik legismertebb látványossága a császári vár, a Castello dell'Imperatore, amelyet a 13. században építettek, II. Frigyes német-római császár idején. A vörös téglából készült erőd ma is a város egyik jelképe. A történelmi központban sétálva hangulatos terek, kis utcák és elegáns paloták idézik fel a régi Olaszország, a régi Itália világát. Prato katedrálisa, a Santo Stefano Dom szintén jelentős műemlék. A templom homlokzata fehér és zöld márványból készült, belsejében pedig értékes freskók és műalkotások találhatók. A város különlegessége még a híres Cantucci kex, amelyet hagyományosan mandulával készítenek, és gyakran desszertborba mártva fogyasztanak. Érdemes megnézni Prátót, modern, pezsgő város, ahol a régi ipari hagyományok és az új kulturális élet érdekes keveréket alkotnak. Nem sokára folytatjuk Lukával, előtte zenélünk.

Utazunk tovább gondolatban a kirakatban, Prato után Luccában járunk, Toszkána másik különleges városa, amely leginkább kivételes állapotban fennmaradt városfalairól híres. A reneszánszkori falrendszer teljes egészében körülöleli a történelmi központot, és ma sétánként, valamint kerékpárútként szolgál a helyiek, illetve a turisták számára. Lucca hangulata nyugodtabb és intimebb, mint sok más olasz városé, szűk utcák, árkádos terek és középkori tornyok mesélnek a múltjáról. Van egy nagyon szép épület, egy torony, amelynek a tetején különlegességként tölgyfák nőnek, ez ritka látvány a történelmi tornyok között. A város kulturális jelentősége is figyelemre méltó. Így született ugyanis Giacomo Puccini, a világhírű opera szerző, akinek emlékét múzeum és számos zenei esemény őrzi. Nyáron a Puccini Fesztivál és több zenei rendezvény is ide vonza a művészetkedvelőket. Lucca piac terei és templomai különleges atmoszférát teremtenek. A Piazza del Anfiteatro például egy római kori amfiteátrum alapjaira épült, ezért ovális formája ma is őrzi az ókori múlt nyomait. Lucca egyszerre történelmi emlékhely és élőváros, ahol a toszkán kultúra, a zene és az építészet harmonikusan találkozik. Nem véletlen, hogy sok utazó számára ez az egyik legbájosabb város egész Toszkánában. Ez volt a Nagy Világ Rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, tartsanak velem!

0: délután 4 óra van, ez volt a mai kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Holnap 10-től ismét várom Önöket. Nagyon szép délután kívánok, a továbbiakban jó pihenést, illetve azoknak, akik még dolgoznak, jó munkát kívánok, az utakon vigyázzanak, óvatosan vezessenek. Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj. Nehogy, hogy lehúzzanak.
10: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
10: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
10: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
10: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
10: Megéri hozzánk jönni.
11: Megéri hozzánk jönni.
12: Tessék, CH Klíma.
13: CH Klíma.
12: Igen, CH Klíma.
13: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta.

0: pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
4: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
5: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: A salgótarjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezetők Reicsi Bálint Godó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a tarjáni gyerektábor felújítás előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Reicsi Bálint úgy fogalmaz: a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki. Továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált: a Novográd-Nógrád Geopark non-profit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a salgótarjáni önkormányzat fizet meg. Gódó úgy vélte, non-profit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított, a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Több nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipoinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátonyterenyei járásban, szerdán a Salgótarjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, ami Hazánk mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat

0: tucat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel, olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. A Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentése szerint a belső menekültek száma 2024 végére világszerte meghaladta 83 milliót, ami történelmi rekordnak számít. A tanulmányból egyebek mellett kiderül az is, hogy leginkább a fegyveres konfliktusok, az éghajlatváltozás és a technológiai trendek átalakulásai állhatnak a migrációs hullámok növekedése mögött. Napjaink legnagyobb belső menekült válsága Szudánban zajlik, ahol a lakosság több mint 20%-a belső menekült. A többség azonban nem háborúk, hanem katasztrófák miatt változtatott lakóhelyet. Szám szerint 45,8 millió ember. Ilyen körülmények lehetnek még például az éghajlatváltozás mellett a földcsuszamlások, áradások, vulkánkitörések is.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Mozgalmas idő várható, a napfény mellett borús órák jönnek, és eső is érkezhet. Napközben rövid ideig tartó záporok, még az esti órákban hevesebb esőzések is lehetségesek. Mindemellett csak 20 fok körüli hőmérséklet lesz. Eső idején ennél hűvösebb is várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Víz és csatorna veszeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Mert több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázsné Cservenák Ildikó, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A Balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban.
0: Közlekedés.
1: Víz és csatorna veszeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
0: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
4: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázs Négy Cservenák Ildikó, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A Balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő, mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormány oldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban.
2: Közlekedés.
4: Víz és csatorna vezeték építési munkái miatt lezárták Vácon a budapesti főutat. A menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik. A munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
0: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszok jó.
8: A mozikban.
10: Minden hónapban óriási akciók a

0: Hírei következnek 2026. június 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázsné Cservenák Ildikó, a balassagyarmati városüzemeltetési non-profit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Borenszky Ervin önkormányzati képviselőt hallják.
2: Eddig olyan 1500-600 körüli edény került kihelyezésre, és nagyon sok olyan ember van a városban, akinek nyilván kellene, de nem igényelte, nem ment el az adott időpontban. Tudjanak róla az emberek, hogy van ilyen lehetőség. A mostani rendeletben is, de hangsúlyozottan mondanám most ezt a szelektív gyűjtő edény, sokkal kulturáltabb, sokkal kezelhetőbb a dolog, és én úgy hiszem, hogy ha csak a szomszédainkban terjesztjük ezt, én újra megpróbálom, mert nekifutottam, volt, aki nem értette igazán meg, de minél többször megpróbáljuk ezt, akkor elfogy ez a 1800 körüli edény, ami még van.
0: A salgótarjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezetők Reicsi Bálint Godó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a tarjáni gyerektábor felújítása előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Reicsi Bálint úgy fogalmazott, a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az Erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki. Továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált, a Novograd-Nógrád Geopark non-profit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a salgótarjáni önkormányzat fizet meg. Gudó úgy vélte, non-profit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított, a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Reicsi Bálintot Salgótarján polgármesterét hallják.
3: Turizmus kapcsán nem ez az egyetlen lehetőség. Ezzel az Európai Területi Társulása más ajtót nyílhatnak meg pályázati forrásra. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem vettünk részt semmilyen turisztikát elősegítő pályázati forrásnak a megkeresésében, ez további lehetőségeket ad. Az, hogy ilyen összetételű ez a Kft., az nem az én döntésem volt, és nem ennek a városvezetésnek volt a döntése. Tehát ebben nem tudok nyilatkozni, hogy ott korábban mi volt a terv, abban tudok nyilatkozni, hogy most mi a terv. Európai Területi Társulás eddig nem volt. Most az engedélyek megvannak, és én bízok benne, hogy nagyon rövid időn belül bejegyzésre kerül az Európai Területi Társulás. Ennek még vannak feltételei és különböző folyamatai. Amint ez megtörténik, más egyéb forrásokhoz is hozzá tudunk jutni. Ez a cél.
0: Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Kovács Gyula szociálpedagógust hallják.
4: Köszönöm.

0: témája az atipikus rendellenességek, illetve a neurodiverzitás volt, ami egyre inkább megjelenik a közoktatásban, és úgy gondoltuk, hogy a szakmának a leghitelesebb karakterét fogjuk elhívni, professzor Gyarmati Évát, aki segített nekünk megérteni ezeknek a biológiai vetületeit, ezeknek a különböző rendellenességeknek, illetve gyakorlati segítséget is kaptunk tőle az előadásnak a második részében.
1: Több Nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipuinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátony-Terenyei járásban, szerdán a Salgótárjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, ami Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő, mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. A Salgótarjánban első alkalommal megrendezett medvéshegyi kerékpáros maratonon 7 nógrádi kötődésű dobogós eredmény született. A 217 rajtoló között a 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati Úszni Jó Klub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba Koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Herceg Nimród teljesítette elsőként. A Master egy rövid távon második lett a szintén salgótarjáni SHKE mezét magára húzó Omaszta Sándor. A Master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs. Master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila.
2: Közlekedés.
1: Északa Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
3: Mega jó hangulatban.
4: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte, a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiversitás.

0: kerékpáros maratonon 7 nógrádi kötődésű dobogós eredmény született. A 217 rajtoló között a 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati Úszni jó klub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba Koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Herceg Nimród teljesítette elsőként. A Master 1 rövid távon második lett a szintén salgótarjáni SHKE mezét magára húzó Omaszta Sándor. A Master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs. Master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila. Gyermek és ifjúsági részvételi csoportot hoznak létre az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumon belül, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. Azzal indokolta az új egység felállítását, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. A miniszter szerint az új csoport egy részvételi fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyerekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről. A konkrét forma kialakításáról szóló közös gondolkodást már elkezdték diákokkal, és a következő 3 hónapban tisztázódnak majd a részletek. Honfoglaláskor is hírt fedeztek fel a csongrádi Tari László Múzeum régészei, amelyben egy rangos személyt helyezhettek végső nyugalomra. Az intézmény közleményéből kiderült, hogy a halottat lovával együtt temették el, és több tárgy is jó állapotban fennmaradt a földben. A megfigyelések alapján a járás területéről ez az eddigi legkorábbi, egyben legelőkelőbb honfoglaló magyarokhoz köthető sír. Benne a harcos és lovának maradványai mellett ráakadtak egy gólyagos fejű aranygyűrűre, valamint több díszen aranyozott ezüstből készült övveretre és csatra. Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Sérülésekről és károkról nem érkezett jelentés. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestről a Bajnokok Ligája mérkőzés helyszínéről. A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arsenal rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A 8 gyermekes rock legendáról egyébként az is kiderült, hogy a döntőre 40 éves és 9 éves fiaival látogatott ki.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Hasalgó-tarjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezető Krejcsi Bálint Godó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a tarjáni gyerektábor felújítás előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Krejcsi Bálint úgy fogalmaz, a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van. Egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki. Továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált, a Novograd-Nógrád geopark

0: a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátony-Terenyei járásban, szerdán a Salgótárjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, ami Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben a képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. A Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentése szerint a belső menekültek száma 2024 végére világszerte meghaladta 83 milliót, ami történelmi rekordnak számít. A tanulmányból egyebek mellett kiderül az is, hogy leginkább a fegyveres konfliktusok, az éghajlatváltozás és a technológiai trendek átalakulásai állhatnak a migrációs hullámok növekedése mögött. Napjaink legnagyobb belső menekültválsága Szudánban zajlik, ahol a lakosság több mint 20%-a belső menekült. A többség azonban nem háborúk, hanem katasztrófák miatt változtatott lakóhelyet. Szám szerint 45,8 millió ember. Ilyen körülmények lehetnek még például az éghajlatváltozás mellett a földcsuszamlások, áradások, vulkánkitörések is.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel. Olvasható a videó mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai

0: kezdték diákokkal, és a következő három hónapban tisztázódnak majd a részletek. A korábban nagy visszhangot kiváltó látványos bírság után újabb jelentős pénzbüntetés bevezetésére készül a szlovák kormány, amelynek összege akár 1500 euró is lehet. Egy parlament előtt lévő törvénymódosítás szerint akár ekkora bírság is várhat azokra a jármű tulajdonosokra, akik megtagadják a műszaki vizsga állami felügyelet által elrendelt megismétlését. Ennek az a célja, hogy ellenőrizzék, a vizsgaállomás megfelelően végezte el az ellenőrzést, és nem hagyott-e figyelmen kívül semmilyen hibát. Jelenleg a megismételt ellenőrzés megtagadásáért 198 eurós bírság jár, és az autósnak 15 napon belül így is újra kell végeztetni a vizsgálatot. Az új törvénytervezet ezt a büntetést 1500 euróra emelné. Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Sérülésekről és károkról nem érkezett jelentés.
1: Közlekedés.
0: Északa Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafibax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Már több mint 1500 darab szelektív kukát adtak át a balassagyarmati háztartások tulajdonosai számára március óta, de legalább ennyi várakozik még a raktárban, mondta Balázs Négy Cservenák Ildikó, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Akkor a tavasszal indított kampányban ingyen adták helyiek részére azokat a nagy kapacitású, sárga fedeles gyűjtőedényeket, amikbe a kommunális szeméten kívül minden további szelektíven gyűjtendő hulladék elhelyezhető. Az ügyvezető kiemelte, nem csak ingyen kérhető a szelektív kuka, hanem ingyenesen szállítja el a szolgáltató a benne lévő hulladékot. A Balassagyarmati önkormányzat múlt héten foglalkozott annak kérdésével, hogyan tegyék mások számára is ismerté ezt a lehetőséget, mert a kukák használatával a kommunális hulladékgyűjtés is praktikusabbá válik. A grémium tagjai megállapodtak abban, hogy megismétlik a korábbi kampányt, hogy a családi házas övezetekben lakók szinte mindenhol használatba vehessék az edényeket. Borenszky Ervin önkormányzati képviselőt hallják.
5: 500-600 körüli edény került kihelyezésre, és nagyon sok olyan ember van a városban, akinek nyilván

0: 1800 körüli edény, ami még van.
1: A solgó-tarjáni polgármester sajnálja, hogy az ellenzék nem veszi észre a város turisztikai fejlődését. A városvezetők Reicsi Bálint Godó Beatrix megjegyzésére reagált úgy, hogy a tarjáni gyerektábor felújítása előtt 1978-as gyártású bútorokat találtak, a rekonstrukció előtt pedig közmű nélkül állt a tábor. A most történt fejlesztést követően rendelkezésre áll a víz, az áramszolgáltatás, utóbbi esetben már napelemek is segítik az energiatermelést. Reicsi Bálint úgy fogalmaz: a geopark területén más fejlesztés is folyamatban van, egyes esetekben már műszaki átadásnál tartanak. Elkészült az Erdei Bringa Park, a Petőfi tanösvényt is most alakítják ki, továbbá a bányászati emlékhely létrehozása is a turizmus fejlesztésével áll összefüggésben. Godó Beatrix úgy reagált: a Novograd-Nógrád Geopark non-profit Kft. Működése ennek ellenére sem érthető, mert jelentős negatív eredménnyel zárta a múlt évet, és a korábbi éveket is, amit szerinte a salgó-tarjáni önkormányzat fizet meg. Godó úgy vélte, non-profit Kft.-ben tagként jelenlévő két profitorientált cég léte is megkérdőjelezhető, amire magyarázatot vár a polgármestertől, de a városvezető azzal hárított: a tagságuk létesítésekor nem ő volt a polgármester. Reicsi Bálintot, Salgó-Tarján polgármesterét hallják.
2: Turizmus kapcsán nem ez az egyetlen lehetőség. Ezzel az Európai Területi Társulása más ajtót nyílhatnak meg pályázati forrásra. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem vettünk részt semmilyen turisztikát elősegítő pályázati forrásnak a megkeresésében, ez további lehetőségeket ad. Az, hogy ilyen összetételű ez a Kft., az nem az én döntésem volt, és nem ennek a városvezetésnek volt a döntése. Tehát ebben nem tudok nyilatkozni, hogy ott korábban mi volt a terv, abban tudok nyilatkozni, hogy most mi a terv. Európai Területi Társulás eddig nem volt. Most az engedélyek megvannak, és én bízok benne, hogy nagyon rövid időn belül bejegyzésre kerül az Európai Területi Társulás. Ennek még vannak feltételei és különböző folyamatai. Amint ez megtörténik, más egyéb forrásokhoz is hozzá tudunk jutni. Ez a cél.
1: Pedagógiai szakmai fórumot szervezett a Váci Juhász Gyula általános iskola egyik tanára. A szervező Kovács Gyula szociálpedagógus közölte: a jelenkor egyik fontos témájáról az atipikus rendellenességek és neurodiverzitás egyre bővülő megjelenése foglalkoztatta a résztvevőket. A programban Gyarmati Éva professzor a rendellenesség körülményeiről beszélt, aki előadásában hangsúlyozta, rövid idő alatt túl sok inger éri a gyerekeket, ez pedig felületes feldolgozást és a rövid távú emlékezet erősítését eredményezi. Szerinte minél gazdagabb az információ kínálat, annál kisebbé válik a figyelem. Az elméleti tudásátadáson kívül gyakorlati tippeket is adott a pedagógusoknak. A Juhász Akadémián a Váci járás óvoda pedagógusai, fejlesztő szakemberei és tanárok vettek részt. Kovács Gyula szociálpedagógust hallják.
3: Központi témája az atipikus rendellenességek, illetve a neurodiverzitás volt, ami egyre inkább megjelenik a közoktatásban, és úgy gondoltuk, hogy a szakmának a leghitelesebb karakterét fogjuk elhívni, professzor Gyarmati Évát, aki segített nekünk megérteni ezeknek a biológiai vetületeit, ezeknek a különböző rendellenességeknek, illetve gyakorlati segítséget is kaptunk tőle az előadásnak a második részében.
1: Több nógrádi járásban is helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írja az ipoinfo.com. A hírportál értesülése szerint ezen a héten elsősorban a kisállatkereskedések és a horgászboltok számíthatnak revizorok megjelenésére. Hétfőn a Balassagyarmati járásban, kedden a Bátony-Terenyei járásban, szerdán a Salgó-Tarjániban, csütörtökön a Pásztúi járásban, pénteken pedig a Széchenyiben végeznek vizsgálatokat a NAV munkatársai. Vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint azt is, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az online pénztárgépek használatára és azok szabályos működtetésére. Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dúcs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alapító alelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus az országgyűlésben tapasztalt viselkedést bírálta, különösen Magyarország új miniszterelnökét véve célba. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy a miniszterelnök nem tanúsított kellő tiszteletet az országgyűlés és az országház intézménye iránt, és szerinte az általa kinevezett házelnök sem tudta őt jobb belátásra bírni. Dúcs megfogalmazása szerint a kormányfő mint egy elszabadult hajóágyú viselkedett, amellyel szerinte lejáratta a parlament méltóságát. A bejegyzésben

0: képviselő kocsmai viselkedésnek nevezte azt a stílust, amelyet meglátása szerint a kormányoldal képvisel, hozzátéve, hogy ez nem való az országgyűlés falai közé. A Salgótarjánban első alkalommal megrendezett medvéshegyi kerékpáros maratonon 7 nógrádi kötődésű dobogós eredmény született. A 217 rajtoló között a 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati Úszni jó klub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba Koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Herceg Némrót teljesítette elsőként. A Master 1 rövid távon második lett a szintén salgótarjáni SHKE mezét magára húzó Omaszta Sándor. A Master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs. Master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. Halak pusztulnak a Tihanyi belső tóban, melynek vízszintje az elmúlt időszakban látványosan visszahúzódott. A szakemberek szerint a jelenség hátterében oxigénhiány állhat. A pusztulás elsősorban az invazív, vagyis nem őshonos ezüstkárász állományt érinti, amely nagy számban van jelen a tóban. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park közölte, hogy megkezdték a kárelhárítás megszervezését. A halpusztulás azért is kelt különös aggodalmat, mert a belső tó az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, és olyan partszakaszok, iszapmezők, valamint mederrészek kerültek felszínre, amelyek hosszú évek óta nem voltak láthatók. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy a problémák mögött nem csak a csapadékhiány és az aszály állhat, hanem a Tihanyi vízrendszerben zajló összetettebb változások is szerepet játszhatnak. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestre.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 2-án. A mikrofonnál Házi Attila.
1: Hírek.
2: Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel szembesül a budapesti és a balatoni szállodapiac. Miközben a főszezonban a forint tervezetnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét, a kiemelt nemzetközi rendezvények és a dinamikus árazási modellek soha nem látott magasságokba emelik a szállásárakat. Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a pénzcentrumnak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80%-a euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségek körülbelül 80%-át forintban kell kiegyenlíteniük. Ha a magyar fizetőeszköz 10-12%-kal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja. A 81 éves brit rocklegenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani két koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel,

és napjaink meg a slágereink.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
2: Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel szembesül a budapesti és a balatoni szállodapiac. Miközben a főszezonban a forint tervezetnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét, a kiemelt nemzetközi rendezvények és a dinamikus árazási modellek soha nem látott magasságokba emelik a szállásárakat. Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a pénzcentrumnak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80%-a euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségek körülbelül 80%-át forintban kell kiegyenlíteniük. Ha a magyar fizetőeszköz 10-12%-kal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja. A 81 éves brit rock legenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani két koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel, ám egy makacs arcüreg gyulladás miatt szigorú pihenőt rendeltek el az orvosok. A korábban pajzsmirigy és prostatarákkal is megküzdő Grammy-díjas előadó bízik benne, hogy hamarosan újra színpadra állhat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
1: Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel szembesül a budapesti és a balatoni szállodapiac. Miközben a főszezonban a forint tervezetnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét, a kiemelt nemzetközi rendezvények és a dinamikus árazási modellek soha nem látott magasságokba emelik a szállásárakat. Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a pénzcentrumnak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80%-a euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségek körülbelül 80%-át forintban kell kiegyenlíteniük. Ha a magyar fizetőeszköz 10-12%-kal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja. A 81 éves brit rocklegenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani két koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel, ám egy makacs arcüreg gyulladás miatt szigorú pihenőt rendeltek el az orvosok. A korábban pajzsmirigy és prostatarákkal is megküzdő Grammy-díjas előadó bízik benne, hogy hamarosan újra színpadra állhat.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész kíjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.